A Folk Európa gondozásában 2004-ben jelent meg az üsztűrű zenekar az Öregeké című albuma. Erről most százcsávási asztali, csárdás, féloláhos és szökő dallamok következnek.

az Üsztürű zenekar tagjai ma már Magyarországon élnek, a Heveder viszont ma is Erdélyben. Előadásukban először egy palackai, majd egy örkői összeállítást hallgassanak meg, kedves hallgatók.

tavaly a Magyar Zeneházában adott koncertet a Heveder zenekar. Vendégük volt a székelyszentterzsébeti remek cigány prímás és énekes Kóré Géza. A koncert egyik részlete magyar és cigány mulatónóták szólnak Táncházban című műsorunkban.

az előbb Székelyszent Erzsébeti udvarhelyszéki székelyföldi dalokat hallhattak a Heveder zenekar és Kóré Géza előadásában, s adásunkat ugyanennek a vidéknek zenéje zárja. A Magos zenekar muzsikál, énekel Enyedi Ágnes, majd Pár Júli Anna, Bede Péter és Salamon Soma játszik udvarhelyszéki, illetve marosszéki táncdallamokat. Szokás szerint a felvételek előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmá Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Rég.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Több mint 5 évtized után talán ma már kimondhatjuk, hogy Sebő Ferenc József Attila Rejtelmek című versére írt zenéje kiállta az idő próbáját. Ma is érvényes, ma is úgy hallgatjuk, mint ahogy az 1960-as évek végén hallgatták. Hatása már a keletkezése pillanatától kitapintható. Most két olyan színésznőtől idézzük, akik műsorra tűzték irodalmi estjeiken. Jobba Gabi és Farkas Gabi.
2: A Népzenei Nyomozóiroda 534. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.
2: A Színház és Filmművészeti Főiskola negyedéves hallgatójaként 1964. decemberében robbant be a köztudatba Farkas Gabi, aki a Madách Színház Kispolgárok című Gorki drámájában Ádám Ottó rendezésében hatalmas sikerrel alakította Pólya szerepét. A tehetséges színésznő és előadó művész karrierje Budapesten indult, ám az élet végül másfelé sodorta. 1979-ben követte matematikus férjét Angliába.

A tragikusan fiatalon elhunyt Jobba Gabi a Kádár rendszer ünnepelt sokoldalú csillaga volt. A színművészeti főiskola után a Táncdal Fesztiválon aratott sikert, majd a legendás 25. színház meghatározó tagja lett, ahol Sebő Ferenccel is dolgozott együtt. Bár a korszak olyan befolyásos figurái egyengedték a pályáját, mint Gyurkó László, vagy a könnyűzenei életet irányító Erdős Péter, a kivételes tehetségű színésznő és előadó művész élete súlyos magánélet és szakmai kudarcokba torkollott. Az ünnepelt és az országot járó, de lelkileg teljesen felőrlődött Jobba Gabi végül 1983-ban önkezével vetett véget életének. Meg annyi fájó kérdést hagyva maga után.

0: Jobba Gabi és Farkas Gabi énekelt. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

beszakítják a rózsát a szagájék, az én szívem majd megszakad magájék. Leszakítják a rózsát a szagájék, az én szívem majd meghasad magájék. Ha maga egy icipicit szeretne, a rózsát lehetne, magáért a csillagot is lehoznám, ha egy szóra ide jönne behozzám. Ha maga egy icipicit szeretne, a rózsát lehetne, magáért a csillagot is lehoznám, ha egy szóra ide jönne behozzám.

A gyümölcsöt letépik, ha megéri, minden leány férhez megy, ha megkéri. A gyümölcsöt letépik, ha megéri, minden kislány férhez megy, ha megkéri. De a legény sem akar megérni, a mamával beszélni, csak a lányal megyecskével cicázni, jó lesz lányok a szívekre figyelni. De a legény sem akar megérni, a mamával beszélni, csak a lányal megyecskével cicázni, jó lesz lányok a szívekre figyelni.

messze van a kicsi falu, de a tornya mégis ide vár.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édesanyám, írja.

Jegenyefák nem nőnek az égig. Húzassa el a cigány a százszor azt a régit. Jegenyefák nem nőnek az égig. Húnak bajnak orvosságát kis

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

még tizen is, jöhettek még százan is, magam vagyok századoktól se félek. Gyertek ide, híres, picskás legények, jöhettek még tizen is, jöhettek.

savanyú a borra, olyan, mint a valóságos nyavalja. Kocsmáros né, cukrozza meg a borrát, adja a mékem feleségül.

városné, szétcsárdásné, elugat a kutyája. Talán bizony, lopóját a borára. Nem jöttem én lopni az udvarába, babám hangját, csengő hangját hallottam a csárdába. De nem jöttem én lopni az udvarába, babám hangját, csengő hangját.

pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

sem. Napsugaras boldog ifjúságom. Valamikor de sok könyv

azt leszünk bele kenyerre, meg szalonnán. Megyere mamám, fogjuk meg a kosárkán, azt leszünk bele kenyerre, meg szalonnán.

Adjatok hát egy-két marék szalmát, vagy tegyem a csorgó fejemet rá. De adjatok hát egy-két marék

0: sok mindent bele kell járni. A sokorlomat nem találunk derni, most már lejárok széjjel a fejedemet, most úgyis elviszem a szeretőmet. De már lejárok széjjel a fejedemet, most úgyis elviszem a szeretőmet.
1: Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

0: makkot, nevek, ha már szedjek makkot, rózsás kötényedben.
1: Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: is gázhat.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: A kanyargó tisza parittyán.

0: Rögzült dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Jó reggel, derűs napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket 2026. július 10-én, pénteken. Hajdú Tibor vagyok. Munkatársaim ma Wolf Attila hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. 10 óráig töltjük együtt a reggelt, remélem, hogy kellemesen indul majd a mai napjuk a Dankó Rádióval. Érdekes friss információk mellett igyekszünk a legkiválóbb muzsikát játszani. Nézzük is, hogy mit kínálhatok Önöknek ebben az órában. Kezdjük a nótákkal, csókra, csókot, ének. Egri József barátom 100 forintos bankó volt a Lajbi zsebben, hallhatjuk majd Csík József előadásában. Részlet a Marica grófnőből a Szerelmi kettős Fisu Mónika és Vadász Zsolt énekel majd ezen a felvételen. Az örökzöldek között Demjén Ferenc Elindul a vonat című gigantikus slágere is felcsendül. Megnézzük, hogy milyen lesz az időjárás nem csak ma, hanem a hétvégén. Névnapos köszöntésünkre is számíthatnak, illetve egy rövid összeállításra az óra második felében. Július 10-ének híres születésnaposairól, nem sokára pedig kalendárium, elsőként pedig egy andalgó Pere János előadásában. Szívemben muzsikál egy szép nóta. A címe Szalai Antal és zenekara kísér. Arra kérem Önöket, hogy ma is tartsanak velem. Derűs napot, jó reggelt!

0: Két perc múlva 7:45, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1290-ben ezen a napon gyilkolták meg negyedik, azaz Kun Lászlót. 1541-ben, július 10-én ért első Szulajmán szultán előhada Buda alá. Tudjuk jól, hogy augusztus 29-én foglalták el a törökök végül Csellel Budavárát. Szintén július 10-én, 1793-ban a homoródalmási zsinat jóváhagyta az erdélyi Székely-Keresztúri unitárius gimnázium megalapítását. Miskolc első villamos szerelvénye pedig 1897-ben ezen a napon haladt a Tiszai pályaudvartól a Veres templomig, az egyvágányos kitérős vonalon, miközben 15 megállóban vett fel utasokat. A II. Világháborúban Franciaországnak a németek által meg nem szállt déli részén a parlament 1940-ben ezen a napon oszlatta fel magát, felfüggesztették az alkotmányt, és ezzel elbukott a III. Köztársaság, míg 43-ban a II. Világháború jelentős fordulataként a szövetséges angol-amerikai csapatok partra szálltak Szicíliában. A NÉKOSZ 1949-ben ezen a napon szűnt meg, ugye ez a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége volt. Az első híradás technikai mesterséges holdat 1962-ben ezen a napon bocsátották fel, az amerikai Telstar 1-est. A francia titkosszolgálat emberei az új-zélandi Auckland kikötőjében felrobbantották a Greenpeace környezetvédelmi mozgalom hajóját, a Rainbow Warrior-t 1985. július 10-én, 86-ban pedig egy dráma, Molnár Csilla a Magyarországon 50 év után először megrendezett 85-ös szépségverseny győztese. Öngyilkos lett. 2003. július 10-e, több mint 500 év elteltével avattak új mecsetet a dél-spanyolországi Granadában. Ez volt a Mór kalifák egykori székhelye, míg 2018-ban ezen a napon sikerült kiszabadítani a monszun eső okozta áradás miatt a tájföldi Tamluan barlangrendszerbe rekedt ifjúsági futballcsapat 12 tagját és az edzőjüket. A jelenben pedig Szilágyi Sándor előadásában szól mára Nem élhetek muzsika szó nélkül, Baranyai István és zenekara kísér a Dankó Rádióban. Jó reggelt!

0: három hétig is ellakadalom, cigány húzza szakad a hurgi hajra. Én azt meg az édes párom, hamaromnak a máromba iszom rá.
1: Napos gomolyfelhős idő, de a hajnalok kifejezetten kellemesen már-már hűvösek lesznek, maximum 20 fokkal, de is napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Ez várható a hétvégén is, 24, illetve 26 és 34 fok közötti csúcsértékekkel. Ma is sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb egy jelentéktelen zápor vagy zivatar alakulhat ki, leginkább az észak-keleti határnál. Ma is már 25-31 fok között lesz a levegő hőmérséklete. Délután július 10-én Bekény, Engelbert, Rubin és Ulrik napján fő névnaposaink. Amáliák, germán eredetű, egy gót királyi családra utal, de megtalálható a védelem névelem is. Az Amália névben boldog névnapot kívánok önöknek. Demjén Ferenc dalával szeretnék most kedveskedni. Jöjjön a Mikor elindul a vonat a Dankó Rádióban.

addig jártam, addig cicáztam. Hey, haj, fogja vagyok, hey, haj, rabja vagyok, magamra nem vigyáztam. Erdő, mező, liget meleg, megtermi a virágát. Város galamb,

0: 7 perc múlva 3:47 jó reggelt.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Kezdjük a sort Calvin Jánossal, aki 1509-ben született ezen a napon, francia származású svájci reformátor, keresztény tudós, a kálvinizmus névadója. Luther 1517-es fellépése után az ő főműve, melyet 1535-ben írt, a keresztény vallás rendszere volt a protestáns egyházak működésének és megalakulásának megalapozója. Amúgy a vallástörténeti szempontokon túlmenően Calvin azzal is hatott a nyugati kultúrára, Lutherhez hasonlóan, hogy megváltoztatta a munkaszemléletet, egyfajta ideológiai alapot biztosított a kapitalizmus fejlődéséhez. A Max Weber által írt protestáns etika egyébként nagyon nagy segítséget nyújt ennek a megértésében, egy nagyon érdekes munka. Szintén július 10-én született Rózsa Sándor, az egyik legismertebb magyar betyár, 1813-ban. Azért bármennyire is romantikus Rózsa Sándor emléke, azért tegyük azt hozzá, hogy 30-szoros sorozatgyilkosról és számos rablás elkövetőjéről beszélünk. Nikola Tesla, szerb származású elektromérnök zseni, 1856-ban született ezen a napon, életében 146 szabadalmat jegyeztek be a neve alatt, és róla nevezték el a mágneses indukció mértékegységét. És Marcel Proust, francia író, kritikus, esszéista, az Eltűnt idő nyomában szerzője, 1871-ben született, július 10-én, míg Karl Orff, német zeneszerző, a Carmina Burana szerzője, 1895-ben született, ezen a napon Domahidi László, operaénekes, micsoda hang volt ő, 1920-ban, míg a feledhetetlen Dunai Tamás, egészen hihetetlen, hogy már ő sincs közöttünk, 1949-ben született július 10-én, a Pet Shop Boys frontembere Neil Tennant pedig 1954-ben. Amennyiben önök is ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok szívből, jó egészséget. Isten éltesse önöket. A Szerelmi kettőst Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből most Fischl Mónika és Vadász Zsolt előadásában hallgatjuk meg, az Operettszínház zenekarát és énekkarát Fejfer Gyula vezényli.

A most kezdődő Villányi Rozé Fesztivál miatt a villányi vonatok ma és holnap nem motorvonatokkal, hanem nagyobb befogadó képességű kocsikból álló hosszabb szerelvényekkel indulnak. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. És még egy jó hír az úton lévőknek, az M5-ösön megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét Centrum, Békés Csaba csomópont, M44-es autóúti felhajtó ágát, így az M44-esről érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Nem sokára 7 óra, addig Miskolci Balogh Zoltán és zenekar a muzsikán, a következő zenei óra első felvétele pedig Csárdás, Rózsakertben, hogyha járok, Jákó Vera énekel, Magyar Imre és zenekar a kíséretével.

0: Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Mezzo.
1: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássak. Az eső csak egyre.
0: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Mezzo zenekar koncertjét.

0: Mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
1: A Himalája árnyékában. Július 19-én 11 óra 5 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. 2026. július 10-én, pénteken nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Hajdú Tibor, és kívánok jó étvágyat, hogyha most fogyasztanák el a reggeliüket, egészségükre, hogyha éppen kávéznak. Na, milyen muzsikát játszom mellé? Sírhattok már, debreceni lányok énekli Lente Lajos nem sokára. Hallhatják majd újra a hét nóta üzenetét, a hozzá kapcsolódó néhány gondolattal. Dankó Pista nóta, a páros élet a legszebb a világon kezdetű, előadója Besenyei Ferenc. Természetesen lesz operett részlet Ilona dala, Lehár cigányszerelem című operettjéből Pitti Katalin az előadója, az örökzöldek között pedig a Szélmalom című Pályer András dal is felcsendül majd. Fanni történetei következnek, mint minden pénteken, az Önök kérték leveles ládájából választ egy kedves történetet Tótfalusi Fanni. Lesz majd kirándulás egy újabb kis településre, az óra vége felé pedig dr. Juhász Katalin néprajzkutató szemezget csodálatos népdalkincstárunkból. Elsőként most jöjjön Harangozó Teri és a Csikitita, egy Abba feldolgozás. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: Bunkó Rádió. Szegeden FM 93,1. A Magyar Zene Rádiója.
1: Mi nyáron bályogott beteg, ezt már tetszenek ismerni, igaz, hogy

Napok, sőt, talán már egy hete is olvasható folyamatosan, hogy érkezik egy újabb hőkupola Európa fölé. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Ha minden igaz, holnap már súrolja Magyarországot is a pereme. Először Spanyolországot és Franciaországot sújtja. Nagyjából 32-37 fok közötti kánikulát mondanak, viszont a korábbiakkal ellentétben az a pokoli forróság, ami volt egy olyan két hete, várhatóan elkerüli az országot. Lente Lajos énekel most a folytatásban. A nóta címe: Sírhattok már, debreceni lányok.

0: hét nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
1: Általában úgy szoktam a dalokat értelmezni, hogyha nekem kéne elénekelni vagy elszavalni, mint egy verset, akkor miből építkeznék és milyen történetet kerítenék köré. Hát a páros élet a legszebb a világon kezdetű nótával kapcsolatban két verzió is létezhet. Az egyik az, hogy azért vagyok szomorú, és azért citálom mindig ezt a sort, hogy páros élet a legszebb a világon, mert hogy egyedül maradtam, és akit szerettem volna, hogy az életét velem élje le, ő valaki mást választott. A B verzió pedig, hogy egy bármilyen általános szomorúság és tragikus élethelyzet eszméltet rá arra, hogy van valaki, akivel viszont megoszthatom a bánatomat, megoszthatom a problémáimat, és ő a legnagyobb segítség és támasz az életben. Ha az utóbbiból indulunk ki, akkor mindenféleképpen van egy nagyon csendes bölcsesség ebben a nótában, mert azt mondja, hogy az ember csak párban lehet boldog, és a szeretet természetes állapota az az egymás felé fordulása, hogy a madarak építenek egymás mellett fészket, mi is valaki mellett találjuk meg leginkább önmagunkat. A csók világnapján talán arra is érdemes gondolni, hogy egy csók sem pusztán romantikus gesztus, lehet bocsánatkérés, hála, a viszontlátás öröme, a búcsú szomorúsága, vagy egy néma ígéret is, és néha egyetlen csók többet mond el, mint hosszú beszélgetések. Ez a nóta pedig emlékeztet rá bennünket, hogy az élet szépsége nem attól függ, hogy mindig minden sikerül-e, hanem attól, hogy van-e kivel együtt örülni. A pacsirta dalának, mosolyogni a virágokra, és megosztani azt a bizonyos csókot, amelyből egy egész életre szóló történet indult el valamikor. Besenyei Ferenc csodálatos előadásában hallgatjuk meg most a nótát, Ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséretével.

0: Zenés történetek Fannival.
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A következő levelet Beregi Pétertől kaptuk. Gyerekkoromban egy kisvárosi panelházban nőttem fel, ahol minden szomszéd ismert mindenkit, és nyáron a gangon szólt a rádió. Akkoriban filléres apróságoknak is tudtunk örülni, egy gombóc fagylaltnak, egy közösen hallgatott lemeznek, vagy annak, ha valaki felhozott egy új újságot, amit körbeadtunk. Ez a dal mindig eszembe jutatja azt az időszakot, amikor minden kicsit lassabb volt, és talán egyszerűbb is. A régi barátokat, akikkel azóta ritkán találkozom, a családi nyaralásokat, amikor már az is csoda számba ment, ha eljutottunk a Balatonhoz, ahogy Bródi énekel a régi időkről, úgy érzem, mintha az én történeteimet mesélni el.
2: És a kiváló daloknak az az ismérjük, hogy mindannyian így érezzük, hogyha meghallgatjuk. Meg is tesszük már is gyorsan az önök érték elérhetőségei, hogy jöjjenek még hasonló, megható történetek. Önökérték @dunatv.hu az e-mail cím, a levelezési cím pedig önökérték 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Fanninak köszönöm szépen, jövő pénteken találkozunk ismét, most pedig Bródi János és a filléres emlékeim a Dankó Rádióban.

Sok kacat, ócskaság, mi évek óta összegyűlt. Szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsattok és karkötők, s egy régen elszakított lánc.

se illata, de őrzi még az álmait. A rongybaba csak porfogó, és ott hever az asztalon. A lelke már az égbe szállt, de eltemetni

az óra sem. Törékeny szíve megszakadt, a kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap

0: 6 perc múlva 3:48.
1: Hencidától Bansidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó Rádióban.
0: Dunaharaszti németül Harasztvárosa, Pest megyében az agglomerációban, a Sziget-Szentmiklósi járásban találjuk. Az Alföldön, egészen pontosan a Csepeli sík és a Pesti hordalék kúpság határán, a Ráckevei Duna bal partján, közúton akár a Nullásról, de a H6-os hévvel és vonattal is meg tudjuk közelíteni. Nevét valószínűleg a térségben nagyon elszaporodott vízi növényről kapta. A középkorban a környék lakói harasztos erdőként említették, 5. István pedig Szilva harasztként említette a települést. Történelme hosszú múltra tekint vissza, hiszen területe már a bronzkorban is lakott volt. A rómaiak idején kereskedelmi út vezetett át a Dunán a térségben, a védelmére pedig erődöket emeltek. A honfoglalás követően a térség a fejedelmi törzs szállás területe volt, és már az Árpád korban lakott, erről régészeti leletek tanúskodnak. Oklevélben a tatárjárás előtt 1229-ben említik először a nevét, Mátyás időszakában pedig a térség legnagyobb, iskolával is rendelkező települése volt. A török alatt szinte teljesen elpusztult, újra telepítése Buda visszafoglalása után német telepesekkel történt, és rövidesen ismét egyfajta területközponttá vált. Növekedése egy ideig átlagos ütemben zajlott, majd a hévvonalak megépítésével indult el a fellendülés, a 19. század végén kezdődött, üdülőhelyé vált, polgárosodott, kaszinók, klubok, üdülőszanatórium, különböző polgári és sportegyesületek alakultak, és ez a polgárosodás a két világháború között is folytatódott. Ebben az időszakban fél tucat kisebb gyár is létesült itt. A település lakosság száma 1930-ra pedig már felülmúlta mind Ráckevéjét, mind Sziget-Szentmiklósét. Polgári és tanonciskolája révén a térség iskola központjává is vált. A II. Világháború idején területén állt meg a front, ez, illetve az 56-os földrengés, mely rendkívül nagy károkat okozott, fejlődése szempontjából pedig nagyon kedvezőtlen volt, hogy az 50-es évektől a 80-as évekig állami támogatást a polgári településként számon tartott Dunaharaszti alig kapott, a településsel kizárólag, mint az ipari központok munkaerőbázisával számoltak, ezért 45 és 90 között komolyabb ipari üzem nem is épült. Lakosság száma ennek ellenére nőtt, nagysága és fekvése miatt az agglomeráció egyfajta alközpontjává fejlődött. A 90-es években az önkormányzati önállósulással, valamint az M0-ás és az 51-es út megépítésével megkezdődött nagyívű fejlődése. Gazdag történelmi, kulturális és természeti látnivalókkal várja az ide látogatókat. Elsőként említsük a Szent István király római katolikus templomot a Duna felüli oldalon. A korábban többször átépített templom helyére épült neogót stílusban 1903-ban. A Laffert kúriát ajánlom még figyelmükbe, ez egy barokk stílusú épület. A helyi József Attila művelődési ház telephelyeként ma Dunaharaszti művészeti központja. Három térben rendeznek itt különböző képzőművészeti kiállításokat, de az épület zenei és irodalmi rendezvényeknek, illetve színházi és kamara előadásoknak, vagy éppenséggel filmvetítéseknek is a helyszíne. Tessék megtekinteni a Schwab tájházat, ez 2009-ben elnyerte az év tájháza díjat. A 40-es évek elejének stílusában rendezték be. Az istállóban a dunaharaszti németség történetét, kultúráját felelevenítő dokumentum- és fotókiállítást tekinthetnek meg. A tájház egyben számos népszerű, hagyományőrző program színhelye, sőt, napközben majd egy kis videót is megnézhetnek a Dankó Rádió közösségi oldalán Dunaharasztiról, benne a Schwab tájházat is megismerhetik. Viszonylag új nevezetesség a mesesétány, tavaly gyermeknapra adták át Dunaharasztiban. A Kegyeleti Parkban lévő padokon táblák jelzik a meseállomásokat, ahol ha az ember visz magával okostelefont, akkor a QR kód segítségével csatlakozhat a mesesétány.hu weboldalhoz, ahol immár 17 mesét hallgathatnak meg, egyet közülük német nyelven. Dunaharasztit is ismerni kell, látni kell, érdemes itt is egy nagyot kirándulni, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. Lehár Cigán Szerelem című operettjéből Ilonadalát most önöknek játssza a Dankó Rádió Pitti Katalin előadásában. A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Sebestyén András vezényli.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, ez a Donkó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Baranyai István és zenekara muzsikál, majd a Magyar Népdal Kincstárból szemezget dr. Juhász Katalin néprajzkutató. A következő zenei óra első felvétele pedig sokunk nagy kedvence a Gedeon bácsi Szécsi Páltól. Tartsanak velem továbbra is!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdalkincstárban. A múlt héten már megismerhették az Enga Lélek program megalkotóját, Tóth Lilla népdalénekes, népzenész, népzenetanár és népzenekutatót. A Magyar Művészeti Akadémia támogatásával megvalósuló egyedülálló projekt dr. Papp János hajdúsági, bihari és nyírségi gyűjteményére alapozva innovatív megoldásokkal viszi vissza a muzeális felvételeken tárolt népdalkincset az eredeti közegébe. Az Enga Lélek program három szakaszából az első, most lezárult év fókuszában Papp János szülőfaluja Nyírábrány szerepelt. Papp János Kodály Zoltán nyomdokain haladva elhivatottan gyűjtötte a népdalokat. 1956 és 1978 között 10 hajdani a néprajzi szakirodalomban irányadónak tekintett, 1910-ben érvényes megyerendszer szerinti vármegye 130 településén járt, de gyűjtőtevékenységének központja mindvégig szülőfaluja volt. Nyírábrányban több mint 750 népdalt, népszokást rögzített magnetofonra. A hangfelvételek és a hozzájuk tartozó kéziratos dokumentáció a Zenetudományi Intézet népzenei és néptánc gyűjteményében található. A teljes hagyaték feldolgozása elkezdődött. Tóth Lilla ebből válogatta ki azt a több mint 100 nyírségi, illetve nyírábrányi dalból álló példatárat, amely a 10 alkalmas népdalkurzus tananyagát képezte. A példatárral Tóth Lilla egyik célja volt, hogy ezek a nagy közönség számára eddig ismeretlen felvételek, népdalváltozatok az oktatás és a táncház mozgalom résztvevőinek repertoárját gazdagíthassák. A példatárban éppen ezért hangsúlyosan jelennek meg a népi játékok és a szokásdalok. A válogatásnál az általános iskolai és középiskolai korosztály életkori sajátosságait is figyelembe vették. Sárga.

Az ingyenes kurzus jól felépített foglalkozásainak résztvevői Tóth Lilla vezetésével a lehető leghitelesebben a hangzóanyagok alapos és sokszori meghallgatásával tanulták meg a dalokat. Emellett további néprajzi, történeti, népzene elméleti háttérismeretekkel is gazdagodtak. A kurzus végére, a záró gála koncertre együtt készülve, egyúttal közösségé is kovácsolódtak. A június 13-án a Nyírábrányi Ábrányi Kornél Művelődési Házban rendezett gála koncert előtti próbafelvételről lírai dalokat hallunk hegedű és citera kísérettel.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pákfáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imugoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarul!

Derűs napot, jó reggelt kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. július 10-e van, péntek, 8 perc elmúlt, 8 óra, Hajdú Tibor vagyok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és bízom benne, hogy megengedik, hogy csatlakozzak Önökhöz ebben az órában is, jó muzsikával. Este van, én pedig várok rád, énekli majd hamarosan Kalina Enikő. Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom, ezt a dankófista csárdást Domaidi László énekli majd. Egyik mai híres születésnaposunk. A felvétel 1963-ban készült. Reggeli világzenénk a Parnograszt felvétele, a nézését meg a járását. Az operettek közül pedig a Mosoly országából, Lehár Ferenc operettjéből Liza belépőjét játszom majd Kis Diana előadásában. Hamarosan egészségpercek, 3:49 környékén pedig Főzőcske, de okosan, most Bangó Margit előadásában Csárdás, Kalapomnál Piros Rózsa, a száztagú cigányzenekar kísér. Kérem, tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

a csárdás jó, a nóta szép, a kislány, aki járja. Hely, ha engem választana, én lehetnék a babája. Csókos ajka, édes mézét egyre jobban kívánom. Nála nincs szebb, nála nincs jobb barna kislány a világon. Csókos ajka, édes mézét egyre jobban kívánom. Nála nincs szebb, nála nincs jobb barna kislány a világon. Hajlik jobbra, hajlik balra, mint a nátszál az a lányka. Szélsebesen perdül vélem, mégse fáradt kicsi lába. Már a pölgős és a kontrás rég kidőlt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból. Már a pölgős és a kontrás rég kidőlt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból.

0: is a kontrás rég kidőlt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból. Már a bölgős és a kontrás rég kidőlt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból.
1: Egy perc múlva 8:49.
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: Ismét jön a kánikula, ismét kutatunk majd az emlékeinkben, hogy milyen praktikát alkalmazhatunk arra, hogy lehűtsük a szervezetünket. Nagyon finom a behűtött ásványvizes palackot ilyenkor az embernek mondjuk a nyakára helyezni, és újra hódít egy trend, mégpedig az, hogy jégkockával nem csak hűtik magukat az emberek, hanem megpróbálják a bőrüket fiatalítani, leginkább a szem alatti táskák eltüntetésében próbálják meg sokan. Valószínűleg egyébként nagy bajt nem okozunk vele, ugyanis a hidegterápia már jó régóta ismert módszer, nem csak az orvostudományban, de a kozmetikában is. Ennek egyszerű magyarázata van, mármint a működésének. A hideg hatására az erek átmenetileg összehúzódnak, ez pedig akár csökkentheti a szem alatti duzzanatot, vagy a bőrpirt, még a gyulladásos folyamatokat is. Ez különösen hatásos lehet reggel, akár hogyha az ember kialvatlanság miatt ilyen táskás szemekkel ébred. A jég hatására a bőr ugyanis feszesebbnek és frissebbnek is tűnik, de csak átmenetileg élénkíti a vérkeringést, miután megszűnik a hideg, az erek kitágulnak, így viszont fokozódik a keringés, ez pedig akár egészségesebb, ragyogóbb arcszínt is eredményezhet. Viszont nem szabad túlzásba vinni, ha közvetlenül a bőrre helyezett jég egyrészt irritációt, hajszálérkárosodást, sőt, hosszabb ideig alkalmazva, akár még enyhe fagyási sérülést is okozhat, ezért a szakemberek azt javasolják, hogy a jégkockát mindig valamilyen vékony textilben, mondjuk egy zsebkendőbe csavarva használjuk, és egy-egy területet legfeljebb néhány percig hűtsünk. Dalu meg jő, meg a gólya, 60-i kis Gyöngyi énekel most a folytatásban a Dankó Rádióban. Jónás Géza és zenekar kíséretével.

Embernek lenni. Az ember egy porszem, nem látja meg senki, és mégis egy porszem tud csak ember lenni. Ha vérzik a szíved, s a fájdalmad nagy,

embernek lenni. Az ember egy porszem, nem látja meg senki, és mégis e porszem tud csak ember lenni. Ha vérzik a szíved, s ha fájdalmad nagy, csak ember légy mindig is. Ember maradj! Az ember egy léha, egy könnyelmű senki.

0: Nóták örökzöld a folytatásban, a nem mondja senkinek, Kolostyák Gyula, nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom, Domahidi László előadásában a Dankó Rádióban nem sokára, utána egy Ejzeman Mihály sláger, a 46-os sárga villamoson előadója Budai Beatrix, most pedig elsőként jöjjön reggeli világzenénk, a Parnograszt dolgozta fel a Nézését meg a Járását című dalt, eszeveszett. A végeredmény hallgassuk meg együtt, este 9-től pedig hallgassunk még több világzenét Népek Dalai című műsorunkban a Dankó Rádióban.
1: A Nézését meg a... Na, kíváncsi leszek, mennyi ismerik.

Vízhamra büszke vagyok Budapestre. A sok pesti nóta közül megtanítom egyre. Na vegye elő a vonóját, az húzza!

kérem, oda velem, ahol a kis tantusz terem. Higgyen nekem, nincsen szebb hely Budapestnél. Ott, ahol a Margit sziget, meg Balondít, annyi szívet, tessék kérem,

Az ebédünk legyen könnyen emészhető, fehérjében gazdag, de mégsem nehéz étel, erre gondoltam. Ma derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Egy nagyon finom kapros joghurtos csirkeragút fogunk készíteni, cukkinivel vagy cukkini ragút csirkével, nem sokára, addig elsőnként Szőlős Émes előadásában egy szép hallgató, a Ne szidjatok soha engem, Balázs Tamás és zenekara kísér.

0: 3 perccel múlt 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Kapros joghurtos cukkini ragunkhoz csirkemell csíkokkal, mondom a hozzávalókat, 2 közepes cukkini, 1/2 kiló csirkemellfilé, 2 gerez fokhagyma, 1 kisebb vöröshagyma, 2 deci natúrjoghurt, kell majd egy kevés, mondjuk 1 evőkanálnyi liszt, 1 csokor friss kapor, 1 nagyon kevés olívaolaj, só, őrölt bors és 1 nagyon kevés citromlé. Elsőként elkészítjük az alapot, ahogy szoktuk, apróra vágott hagymát üvegesre pároljuk, mehet bele a felkockázott csirkemelés, maximum fehéredésig sütjük, akkor tesszük bele az úzott fokhagymát, a cukkinit ilyen fél karikákra vágva, és fedő alatt olyan 8-10 percig együtt pároljuk, a joghurtot elkeverjük a liszttel, majd a főzőléből egy keveset hozzáadva megcsináljuk a habarást, a ragúhoz öntjük, utána mehet bele az apróra vágott kapor, néhány csepp tényleg minimális citromlé, ekkor már csak 1-et kell forralni rajta, és kérdés még a köret, mehet hozzá párolt rizs, bulgur, de akár még egy szelet teljes kiörlésű kenyér is jól illik hozzá. Jó étvágyat kívánok, jó muzsikát kínálok. Mellé a folytatásban Lehár Mosolyországa című operettjéből Liza belépőjét hallhatják Kis Diana előadásában. Fejfer Gyula karmester, az Operett Színház zenekara és énekkara működik közre.

A burgban egy válcert tanultam, tehát most felkérem magát. A Schönbrunni parkban ma csaktán

Ha nőt táncba visznek, megvárják a melódiát. Ma este a burgban egy válcer

a fesgárda tiszte, ha nőt táncba visznek, megvárják a melódiát.

Aradon, a Kultúrpalotában egy Dankó klubon rögzítettük a következő felvételt 2022-ben. Derűs napot kívánok, a Dankó rádiót hallgatják. Lakatos Miklós és zenekar a muzsikál. A következő zenei óra pedig csárdással indul. Csit csak Rózsám, Buta Árpád Attila énekel. Jónás Géza zenekara kísér a Prímás ezen a felvételen. Szomora Zsolt, tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló. Népek dalai. Világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Minden pénteken 23 órától világzenei koncerteket hallhatnak.
2: Szép a palotoni hajnak, öntsel bort a borra.
1: Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Metszó.
2: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássak, az eső csak
1: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Mezzó zenekar koncertjét.
2: Szép a tavasz, szép a nyár, szép a kielőttem jár, szép a kielőttem jár, de még az éjjel vélem hát.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A zongorától az üsdobon át érkezett el a pulpitusig.
5: A sugárzást, amit a lényeg a karmesteri pályának, azt tanulni azt nem lehet.
4: Legnagyobb kitüntetésének kollégái elismerését tartja.
5: Saját bőrökön érzik azt, hogy a karmester hol ront és hol javít.
4: Medvecki Ádám tiszteletére.
6: Úgy tekintek az egész világra és a pályára és a munkámra, hogy meg vagyok tisztelve, hogy csinálhatom.
4: Kontúr. Július 14-én 17 óra 55 perckor. Nagyok. Július 15-én 9 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.
7: Csip,

0: Derűs napot, a Damkó Rádiót hallgatják. 2026. július 10-e van, péntek, Hajdú Tibor vagyok. Remélem, hogy kellemesen telt eddig a reggelük, és abban is bízom, hogy velünk tartanak a folytatásban is. Jönnek a jobbnál jobb muzsikák, Parancsold meg a szívemnek énekli Somogyi Erika, Sárgarigó, Sárga Csikó, hallhatjuk Gáspár Ani előadásában ezt a csárdást. Az Örök Zöldek között hallhatják majd a Nekünk találkozni kellett című Vámosi János slágert, Malek Andrától a Mamát, lesz majd természetesen Dankó klubos feldolgozásban is Örök Zöld cigányzenekari kísérettel, az első felvétel pedig Lehár vígözvegyéből Daniló belépője, előadója Kis Zoltán, Hankó József és zenekara kísér. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!
1: Hát én itt volnék, de hol van a haza?

Nem csak az M1-esen folynak munkálatok, ott a szélesítési munkák miatt van, hogy a leálló sávra, illetve a szemközti oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Derűs napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják. Az M3-oson is, Mogyoródnál a Vásáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra, illetve a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Szintén a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél lévő Jakab-pusztai pihenőhelyet pedig lezárták aszfaltozási munkák miatt. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető főbb főútvonalakon, de annyira nem vészes a helyzet, hiszen péntek van, és nagyon sokan home office-ban dolgoznak. Ilyenkor vigyázzanak. Jó utat kívánok, hallgassanak Dankó Rádiót. Már is Szűcs Judit felvételét játszom. Címe az Én anyám.

0: Személyes, születésnapos, névnapos, akár házassági évfordulós köszöntésre kapható vagyok. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A jelentkezéseket várjuk akár e-mailben a dankoradio@mtva.hu címre küldve, postán 1037 Budapest Kunigunda útja 64. Kérem, hogy írják rá a borítékra, hogy Dankó Rádió, Derűs napot, reggeli műsor, vagy ott vannak a közösségi oldalak, a hivatalos Dankó Rádiós, illetve a Hajdú Tiboros. Üzenetben várunk jelentkezéseket. Remélem, hogy Vörös Lászlónét most születésnapja alkalmából fel tudom köszönteni.
1: Igen.
0: Jó napot kívánok, Vörös Lászlónéval beszélek, Hajdú Tibor.
1: Igen.
0: Csókolom, jó napot kívánok! Vannak rádiók, ahol azok kérnek dalt, és azok szólalnak meg, akik valakit felköszöntenek, a Dankó Rádióban ez fordítva van, ugyanis Dr. Gruber Nándor megkért bennünket, hogy hívjuk fel önt, a klub ügyvezető elnökét, a Magyar Honvédség Budapesti Nyugállománya a klubjának pénzügyi tagazata nevében fölköszöntjük önt most, országvilág füle előtt, nagyon boldog születésnapot kívánok önnek, csókolom!
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Ha jól tudom, önök egy nagyon összetartó csapat. Egyszer beszélgettem, ugye?
1: Ez így van.
0: Most nyáron is vannak még programjaik, akár még ebben a hónapban is?
1: Nyáron ritkábban, de ősszel meg tavasszal kifejezetten sűrűn vannak.
0: Jó, és gondolom ön is akkor aktívan részt vesz ezekben. Hát elnökként mit lehet tenni?
1: Időm enged, igen.
0: Értem. Netán még dolgozik is?
1: Nem, ez a nyugdíjas klub épp elég munkát ad nekem meg, ha okoz, úgyhogy már nem dolgozom.
0: Értem, nagyon örülök, hogy beszélgettünk, és szívből kívánok nagyon sok boldogságot. Nándor konkrét dalkéréssel nem állt elő, úgyhogy én most földobnék három lehetőséget, hogy ön melyiket választja, és azt fogjuk lejátszani önnek, jó? Van például egy olyan javaslatom, hogy Malek Andrea előadásában a Mama című dal, vagy hogyha az Ambrus Kiri Kós János féle, hogyha 25-ször születnék, ezt is lehetne választani?
1: Inkább a Malek Andrát kérném.
0: Jó, legyen akkor ez. Már is lejátsszuk. Még egyszer nagyon boldog születésnapot kívánok önnek.
1: Nagyon csokolom. Szépen, viszont köszönöm. Köszönöm, viszont hallásra.

És most, hogy utoljára jöttél föl, kimondhatatlan föl. Furcsák ma a szemedben a fények, oly hüvesek.

vagyok itt, mint vesztesek. Csak sírsz, ahogy a karjaimba zárlak, az arcodat elfordítom. A két fehér kezed, mint két halott virág, s a csókjaimat elutasítom.

minket a jó. Még szólítlak a régi meghitt hangon, hogy még egyszer ölellek. Mint kezek nyúlnak ki a vonatokból, hogy visszahozzák, ami elveszett. Mint vágyó kezek vonatablakokból, hogy még egy fájó

Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Nagyon hamar itt lesz 10 óra. Indul ma is Aranylemezek című műsorunk 2 órán keresztül az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágereivel. Tölgyi Kriszta ma is lestoppolja képzeletbeli időgépét 3 dal erejéig. Abban az évben, amikor József Attila születésnapját a magyar költészet napjává nyilvánították, ekkor adták fel Budapesten az új Erzsébet hidat, és ez volt az az esztendő, amikor a magyar tévében először került adásba az ismeretterjesztő tudományos híradó, a Delta. 1964-ről van szó, a 3 dal pedig a Ki emlékszik rá című Kovács Erzsi dal, a Telefonkönyvpolka Kazall Lászlóval, Selmeszi István előadásában pedig a Csing Csing Twist. Örökzöldek a folytatásban is, a 100 volt Celsius felvételét játszom, ez a Paffa bűvös sárkány.

kajász a Váci utca csillámló során. Várjuk utca ringó hölgyek imbolygó nyomán. Itt is ott is egyes kislány elkísérni könnyű iskán. Mint kaszérok és a férod csak időt kíván. Rájer ott lörőzik, mint a férfit főzik. Kiszi belő nagy szemek, szívedettől megremeg. Csillogó a gázfény, lépked itten 104. Váci utca, tündér ország, ó, be drága!

Martonvásár vagy Győr, éppenséggel Rimaszombat nóta kedvelői sem felejtik el, gondolom, az ottani dankóklubokat. Derűs napot kívánok! Három olyan felvétel hallható most a folytatásban, melyek ott készültek: a Dunaparton este zene szól, Budai Beatrix előadásában, Győrben rögzítettük, Szász Kati énekel majd ezt a nagy szerelmet, tőled kaptam én a dal címe, Rimaszombatban 2023. novemberében került felvételre ez a dal, most pedig az idei tavaszi nagy dankó turnén Martonvásáron énekelte Bokor János a Nem vagyok én már az, aki voltam kezdetű nótát. A kíséretet Miskolci Balogh Zoltán és zenekara adja. Nem.

A 19. század vége felé Győr közelében egy szörnyű gyilkosság rázta meg a környéket. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A nemesi származású felpéci hajadon lány Deli Mari volt az áldozat. Róla bővebben majd a folytatásban Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában hallhatnak Vecsei A. Miklós színművésztől. Addig Zsoldos Imre csodálatos játékát élvezhetjük. 10 óra után aranylemezek Tölgyi Krisztával, majd Jó ebédhez szólanóta várja önöket Budai Beatrix, 2 órától kívánságműsor, Szívküldi szívnek szívesen, Gál Zoltán teljesíti a kívánságokat. Tematikus hétvégénken a 60 esztendős táncdalfesztiválról idézünk fel történeteket és természetesen számos felvételt, reggelente pedig Nádas György várja majd önöket. Wolf Attila hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében én pedig köszönöm egész heti kitüntető figyelmüket. Hétfő reggel várom önöket ismét, addig is szép hétvégét. Derűs napot Hajdú Tibort hallották. Viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Győr-Moson Sopron.
1: Az erényes lány tragédiája. Deli Mári balladája. Szegény Deli Mári de sokat szenvedett, mikor a ladikból a Dunába esett. Jajgatott, jajgatott, senki se hallotta, szegény Lajos bátyja a parton síratta. Csináltad-e bátyám diófa koporsót? Csináltatok, hugom, márványkő koporsót. Elkísérsz-e bátyám temetőkapuig? Elkísérlek, hugom, örökös hazádik. A történet szívbe markoló. A lány őröltetni megy a malomba. Megkívánja őt a molnár, ám Mári nem adja magát. A felajzott legény erre dühében a Dunába veti áldozatát. Márit rakott szoknyája fenntartja a víz felszínén, mire gyilkossa a ladikból lapáttal alányomja. A népbalada a felpéci Deli Máriról szól, és egy megtörtént bűnügy alapján keletkezett. A győri születésű dr. Lanzendorfer Zsuzsanna 21 variánsát találta meg Győr-Moson-Sopron vármegyében több helyen, így Rába közben, Sziget közben, Sokoró alján, sőt a Duna északi partján, Csilisz közben is. Az egyik adatközlője, Szarka Ferencné Varjú Julianna 1996-ban énekelt el neki a balladát Felpécen. Rálelt a ballada szöveg népköltészeti előzményére is, amely Kis Dénes népdalgyűjteményében található 1844-ből. A felpéciek a történetet a sajátjuknak tekintik. Rendezvényeiken rendszeresen eléneklik Deli Mári balladáját.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
3: Ezen a hétvégén szombaton Haraszti Elvira színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a lovak szeretete, mely még a Soroksáron töltött gyermekévekhez köthető, de szót ejtünk majd arról is, hogy a Viktória című operett címszerepe vajon szerepálom volt, vagy pedig az élet dobta, és csak el kellett fogadni a vendégünknek. Vasárnap Sirkó László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelent a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagjának lenni, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés volt a Móka Mikik után Móka Misinek lenni a televízió Zseb TV című gyermekműsorában. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
2: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
4: Kisváros. Minden hétköznap 16 órától a Dunavörtön.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Ezek.
5: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A műsorunk első részében hallhatják például Máté Péter, az Illés, Kismanyi, Rutkai Éva és Latinovics Zoltán, Cserháti Zsuzsa, Dobos Attila, az Omega, Kazan László és Kovács Erzsi felvételeit, és a táncdalfesztiválok történetéből is csipegetünk. Charlie 1994-es szóló lemezéről a skandináv éjszakákkal kezdünk. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: A Dankó Rádióban holnap és vasárnap tematikus hétvégével idézzük fel a táncdalfesztiválok történetét és legnagyobb slágereit, hiszen éppen 60 évvel ezelőtt, 1966 nyarán rendezte meg a Magyar Televízió először a nagyszabású dalversenyt, amely óriási siker lett. Bár akkor még a szüleim is csak kiskamaszok voltak, vagyis én még kósza gondolat sem voltam, nekem is van személyes történetem az egyik második helyezett dalról, Szörényi Levente és Bródi János Még fáj minden csók című szerzeményéről. A nagymamám mesélte, hogy az akkori idősebb korosztálynál ez a dal teljesen kiverte a biztosítékot, hiszen ők másfajta slágerekhez, hagyományos tánczenéhez voltak szokva, és a beat zene teljesen újszerű és nagyon szokatlan volt az idősebbek számára. Ugyanezt írta több hallgatónk is a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán. A nagymamám elmesélése szerint az a rész, hogy fáj minden csók gyakorlatilag botrány volt az idősebbek számára a táncdalfesztiválon. A fiatalok viszont imádták a beat zenét, és majdnem 60 évvel később ez a dal már örökzöldnek számít. Halljuk, hogyan emlékezik vissza a történtekre Szörényi Levente.
1: Ezzel a fesztivállal és ezzel a nótával lehet datálni az úgynevezett generációs feszültséget. Kaptam egy levelet a tévén keresztül, eljuttatták hozzám. A levél azt nagyjából így szólt, azt mondja, Szörényi elvtárs felkiáltójel. Nézve magát a televízióban, most már kénytelen vagyok elismerni Darwin igazságát, hogy a majomtól származunk. De az nagyon komoly hisztériát vált. Ez kétségtelen, és hát végeredményben ez alapozta meg, vagy legalábbis ez nagyon keményen elindította az, hogy ránk érdemes odafigyelni.
0: Szörényi Leventét hallották, és a Még fáj minden csók című dal történetének tanulsága számomra az, hogy 2026-ban sem érdemes a mai fiatalok zenéjén bosszankodni, hiszen a divat, a trendek és a könnyű zenei stílusok folyamatos változásban vannak. Azt pedig senki sem tudja előre, hogy mi az, ami 60 évvel később is fennmarad, hiszen nem látunk a jövőbe. Az Illés második helyezett dalát viszont meg tudjuk hallgatni az 1966-os Táncdalfesztiválról már is az aranylemezekben, és egészen biztosan felcsendül majd a tematikus hétvégénk kínálatában is.

édes lehet az a krémes, mit a lányok esznek, de nekem nem vesznek. És ezért, ha álmodik a babcika, egy színarany taxiba, beleül és a mennyekbe száll. Ott a mennyországi boltba van sok ezer torta, nem kell állni sorba, sütemény csak annak szabad ennie, akinek nincs senkie, aki ár.

nekem nincs apukám, anyukám. Csak egy fél cipli az uzsonnám.

Kismanyi ikonikus előadásában a Jaj, de jó a habos süteményt hallhatták az aranylemezekben egy archív felvételről. Ejzeman Mihály, Káhalász Gyula és Kellér Dezső Fiatalság Bolondság című operettjéből. Egy örökzöld erejéig még maradunk ennél a műfajnál, hiszen Lajtai Lajos és Békefi István a Régi Nyár című operettjének TV-film változatából csendül fel Rutkai Éva és Latinovics Zoltán duettje, a Hol van az a nyár? Ebben a filmben egyébként mindhárom legendás színművész szerepelt, hiszen Kismanyi játszotta Rutkai Éva édesanyját, Latinovics Zoltán pedig a korábbi szerelmét, akivel újra egymásra találnak. Hol?

Az 1942-es Kísértés című filmben csendült fel először Fényes Szabolcs és Mihály István szerzeménye, a Mindig az a perc, Karádi Katalin előadásában. Az aranylemezekben ma Cserháti Zsuzsa újraértelmezésében hallgatjuk meg. Utána pedig Dobos Attila és S. Nagy István slágere, a Boldogságtól ordítani tudnék hangzik el, amivel Dobos Attila megnyerte az 1968-as Made in Hungary rádiós dalversenyt.

A táncdalfesztiválok tematikus hétvégéje előtt ismét felidézünk egy dalt a televíziós dalversenyből. Autede és Halmágyi Sándor Álmaimból ne üsz tréfát című szerzeményét Tárkányi Tamara énekelte az 1968-as mezőnyben. Előtte azonban még az Omega következik a Nyári éjek asszonyával az aranylemezekben.

Az aranylemezek képzeletbeli időgépével most 1964-be utazunk. Nagy siker volt akkoriban Horváth Jenő és Szabó Sándor szerzeménye, a Ki emlékszik rá, Kovács Erzsi és a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat Vonóstán zenekara előadásában. Óriási siker lett, egy kritikára válaszként született felvétel. Kazall Lászlóról ugyanis valaki azt merészelte mondani, hogy hát könnyű neki, mert mindig vidám darabokban játszik, és mindig jó dalokat kap. A színművész erre válaszul szó szerint elénekelte a telefonkönyvet, és lám csak még azzal is óriási sikert tudott aratni. A brilliáns telefonkönyv polka után pedig a 60-as években igen divatos hangszer, a jazz orgona hangja szólal meg 1964-ből Selmeci István előadásában a Csing Csing Twist című felvételen az

Az aranylemezek első részének végén elugrunk az 1965-ös Scampolo klubba, a Shadows szerelmeseihez. Ez ugyanis a címe Harmat László és Lippényi Gábor szerzeményének. 11 óra után pedig Korda György egyik fesztivál győztes dalával indítjuk a mai örökzöld zenei válogatásunk folytatását itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló. Népek dalai. Világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Minden pénteken 23 órától világzenei koncerteket hallhatnak.
2: Szép a palotoni hajnal, öncsárból tapóra.
1: Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Mezzo.
2: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássak. Az eső csak hol.
1: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Mezzo zenekar koncertjét.
2: Szép a tavasz, szép a nyár, szép aki előttem jár, szép aki előttem jár, de még az éjjel vélem hát.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Anyai örökség. Új sorozat július 15-től minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal. Majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. A pontos idő 11 óra. Aranylemezek.
8: A Made in Hungary rádiós dalversenyt 1979-ben Sök Otto és Solymos Tóni dala a Lady N nyerte meg Korda György előadásában. A sláger aztán pár évtizeddel később újra megtalálta útját a közönség szívéhez a Dunán, a Csináljuk a Fesztivált című műsorban, amelyben Péter Schramek feldolgozásában nyert. Most az eredetit hallgatjuk meg a Dankó Rádióban. Tölgyi Krisztina vagyok, és további jó szórakozást kívánok!
3: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Aranylemezek. Az örökzöldek otthona a Dankó Rádióban. Hétköznap 10-től délig aranylemezek.
1: Egy őszhajúra szemben ülve, szemeim szárazra megpörülve, elmondom én is, mit előttem annyi más. Ügyvéd úr válunk, szép csendesen, ne tudja senki, senki sem. Elosztunk mindent, megegyezünk,

rendesen. Nem kell, hogy tudja senki sem, a sok hibára úgy sincs tanunk. Mások csak higgyék azt, hogy boldogok vagyunk. Az írógép kattog és rögzíti sorba, mi hát a váló ok, min esett sorba. Felszakad minden, és papíron van már, mi fáj. Ügyvéd úr válunk, szép csendesen, ne tudja senki, senki sem. Elosztunk mindent, megegyezünk, a vesztes sajnos kisgyermekünk. Ügyvéd úr válunk, de csendesen, nem kell, hogy tudja senki sem, a sok hibára úgy sincs tanul. Mások csak higgyék azt, hogy boldogok vagyunk. A tárgyalóteremnek ajtaja nyílik, kiszól az ügyvéd úr, önöket kérik.

ott bent is mondja el, hogy boldogok vagyunk. Bocsássák meg nekünk,

Kovács Kati sok-sok örökzöldje közül az aranylemezeket Wolf Péter és ifjabb Kalmár Tibor szerzeményével a Most kéne abba hagyni című dallal folytatjuk. De mi nem hagyjuk abba, hiszen délig hallhatják még például a Hungária, Presser Gábor, Toldi Mária, az Echo együttes és Komár László néhány nagy sikerű dalát is.

A Hungária dalait a mostani fiatalok is ismerik, de hajlamosak elfelejteni, hogy az együttes már a 80-as évek Jampi korszaka előtt is létezett, hiszen a néhai Fenyő Miklós a 60-as években alapította meg. Az aranylemezeket egy 1975-ös Hungária felvétellel Fenyő Miklós és Sipos Péter Szerelemre hívlak című dalával folytatjuk. Utána pedig az egyik legismertebb magyar filmzene, a Sose halunk meg főcímdala hangzik el. Dés László és Bereményi Géza Nagy utazás című szerzeményét Presser Gábor előadása tette teljessé. Yeah!

Táncdalfesztiválok tematikus hétvégéjén holnap és vasárnap Toldi Mária felvételeivel is találkozhatnak majd, aki 1966-ban és 67-ben is győzelemre vitte a rábízott dalt, és előadói díjjal is jutalmazták. A ma már az ország egyik legelismertebb énektanáraként számon tartott énekesnő előadásában, az aranylemezekben ma Fényes Szabolcs és Bacsó Péter Mit tudsz te rólam című szerzeményét hallgatjuk meg 1967-ből a Stúdió 11 és a Harmónia Vokál kíséretével. Előtte azonban Makrai Pál énekli a fogja.

A 60-as évek beat korszaka és egyben a magyar könnyűzene egyik legnépszerűbb szerelmes dala az Echo együtteshez kötődik. Varannai István és Tamás László Gondolsz-e majd rám című szerzeményének érdekessége, hogy először Romániában jelent meg kislemezen, de olyan sokan kérték a rádióban Komjáti György Csak fiataloknak című rádióműsorában, hogy pár hét alatt országos sláger lett, ezért aztán itthon is megjelenhetett egy válogatás lemezen, ami szintén pár hét alatt aranylemez lett.

Ismét egy olyan örökzöld következik, ami ismerős az idősebb és a fiatalabb, sőt a még fiatalabb korosztálynak is. A Sway című dal még az 50-es évek elején született, eredetileg spanyol nyelven, és két mexikói zenész írta. Az angol nyelvű verziót Dean Martin tette világslágerré, és számtalan előadó feldolgozta, például a kanadai swing énekes Michael Bublé is, aki pár évvel ezelőtt még egy újraértelmezett, modernizált változattal is előrukkolt Jason Derulo amerikai popstár társaságában, Spicy Margarita címmel. Amikor Gédénes György Zsüti magyar szöveget írt hozzá, visszatért a dal gyökereihez, és a mexikói karnevál címet adta neki. Komár László pedig 1990-ben el is énekelte, ezt hallhatják most az aranylemezekben.

Kedves hallgatóink, ma és ezen a héten eddig tartott az aranylemezek. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A hétvégén hallgassák a Táncdalfesztiválok örökzöld slágereinek tematikus hétvégéjét is. Az aranylemezekkel hétfőn délelőtt jövünk újra. Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes napot, jó hétvégét és jó Dankó rádiózást!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Az első operett, amit én láttam, teljes egészében, abban én játszottam. Annyira nem érdeklődtem a műfaj irányt, hogy ez elképesztő, de szerelem volt első látása.
3: Te vagy az első modern operett primadonna.
4: Neki ott a helye most már, a nagy szerepekben.
5: Hogy volt? Fischl Mónika. Kedden 21 óra 40 perckor a Dunaworldon.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
7: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 12 óra. Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
9: Ha az embernek nincsen étvágya, akkor szakácskönyvet kell olvasni. Attól megjön. Tömörkény István író, néprajzkutató gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. július 10-én pénteken is, amikor is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen 2 óráig. Már is Ejzeman Mihály zenéjével érkezik Mindszenty István. A csárdás szövegét Szilágyi László vetette papírra. Kísér Kis Lajos és Cigány zenekara. A Három dinnye van egy száron című csárdással indulunk, majd a Kukorica Tök hazadöcögök című népszerű melódiát Bányai Márton adja elő. Ekkor már Nyári László prímás vezeti a zenekart. Jó rádiózást!

látok egy lelket sem a közelben. Lámpa helyett üveg van a kezemben. Kukoricatök, hazadöcögök, a Rátóti falu fényi csárdából. Káposzta kap.

0: hazadeceg, a Rátóti falu végi csárdából. 5-6 cigány muzsikál a sarkamban, cikkbe járok a kontrás meg a cakban. Kukoricatök, hazadecegök, a Rátóti falu végi csárdából.
1: Balázs Árpád és Antal Iván Hófehér virágszál patyolatos ágyon című szerzeményét Dócs Péter nyújtja át a Dankó család tagjainak a folytatásban. Kísér a Liszt Ferenc díjas, 2025-ben Dankó Rádió cigányzenei díjjal kitüntetett prímás Szalai Antal és cigányzenekara. Majd a Rózsafa bólogat a kert közepén című andalgót Bangó Marika adja elő. Tartsanak a folytatásban is velük.

És most a folytatásban, kedves hallgatóink, egy 1968-as rádiófelvétel csendül fel, Madarász Katalin énekel. Az összeállítás címe: Három pakli szivart veszek. Hallgassuk meg együtt!

0: megy a mozi.
1: Lenn a falu végén nem füstöl a kémény, Andor Károly szerzeményét Gáspár Ani tartja a repertoárján, és el is énekelte még 2026. februárjában Martonvásári Dankóklubunkon. Kísér Miskolci Balogh Zoltán zenekara,

Jenei Gábor, Bokor János, Gáti Pál és Karcagi Nagy Zoltán nóta felvételeivel megyünk tovább. Itt a Magyar Zene Rádiójában már is felcsendül Petőfi Sándor megzenésített verse Fa leszek, ha fának vagy virága címmel. Majd a megéheztem, kinyitom a bicskámat, a három sósperec és a Lenna déli bábos Hortobágyon című csárdásokkal folytatjuk a csokrot. Hallgassuk meg együtt!

0: volt a vágyban.
1: Offenbach két felvonásos daljátékának nyitányát halljuk a következő percekben. Az Orpheus az alvilágban című műről van szó, melyet most a Rajkó zenekar nyújt át a Dankó család tagjainak élükön Vidák Zsigmond prémással.

Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt a Dankó Rádióban továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Hallgassuk most Domoszlai Sándort, aztán Vörös Editet, és a Minek a szőke innékem, valamint az Az a szép, akinek a szemekék című csárdást.

Búsan szól a kecskeméti öreg templom nagy harangja. Énekli a következő percekben Pataki István Mészáros Tivadarral és a zenekarával, majd Fényes György egy cigánylányról mesél, míg Rigó Mónika az Aranyeső című dalt adja elő Rigó Jancsi duett partnerével, és végül a Hajátok cigányok című csárdással zárjuk a sort, ekkor Gál Gabriellát halljuk. További jó rádiózást kívánok!

egész éjten kócos vagy, szombat este mégis csak az enyém vagy. Egész éjten kócos vagy,

0: az én olyan halomány, nem ne festem magam, mint a többi lány.
1: Dankó Rádió. Kezd helyen FM 104,3. A Magyar Zene Rádiója.

És most Olá Ernő Gordonka játék a szól itt a Magyar Zene Rádiójában. Aztán folytatjuk műsorunkat 13 óra után is. Itt a Dom.

0: Műsorajánló. Népek dalai. Világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Minden pénteken 23 órától világzenei koncerteket hallhatnak.
2: Szép a palotoni hajnak.
1: Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Mezzo.
2: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássam. Az eső csak hol egyre hol.
1: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Mezzo zenekar koncertjét.
2: Szép a tavasz, szép a nyár, szép a kielőttem jár.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
5: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
6: Végre valami okosat is csinált, Egrest.
7: Nekem ez az ember gyanús.
8: Hűben, fában, földben van az orvosság. Azt mondjam, hogy meg fog gyógyulni.
3: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
9: Itt a Dankó Rádióban továbbra is jó ebédhez szól a nóta. Egészen 2 óráig a legnépszerűbb klasszikus magyar nóták csendülnek fel. Már is Kalina Enikő előadásában a Rózsabimbó, Rózsabimbó című csárdást halljuk, Szávoz Drihárd és Marcali Frigyes közös szerzeményét, majd Nógrádítót István a Lehullott a pincelakat című csárdás nyújtja át hallgatóinknak egy 1998-as rádiófelvételről. Ekkor már Sárközi Béla vezeti a zenekart. Nótára fel, kedves Dankó család!

0: hóvirág.
1: Nótás kedvű volt az apám, hóvirág, hóvirág, pulicsárdás és az írás jól megmondja. Ezeket a népszerű magyar népies műdalokat előadja a következő zenei összeállításban Egri József, Nádasdi László, Dóri József és Farkas Rozika.

mint a nyelvivel csókot kapott éppen. Jó volt pedig csak a buli.

kettint a nyelvivel egy csókot kapott éppen. Jó volt, pedig csak a buli.

A száztagú cigányzenekar csellószólam vezetője Duka Elemér gordonkázik a következő percekben. Tradicionális népdalainkból összefűzött csokrot hallunk Bangó János zenekarának kíséretével.

Kis Zoltán, a Budapesti Operett Színház művésze, a folytatásban a Nem sírok már többet, nem lesz attól könnyebb című hallgatót adja elő Sándor Jenő és Füred Imre szerzeményét. Körmendi Dankó klubunkról hoztam el önöknek ezt a remek felvételt, melyen közreműködik Hankó József cigány zenekara.

kértem az Istentől, dobjon le a mennyből egy kis boldogság.

És most, kedves hallgatóink, a Piros Betűs Ünnep című gyönyörű nótát Kovács Apolónia és Bokor János adja elő. Vas Gábor és Somogyi Zsolt szerzeményét ifjabb Déki Lakatos Sándor cigány zenekara kíséri, majd Szilvási Margit és Éliás Tibor rádió felvétele is helyet kap. Felcsendül a Rózsabokorban jöttem a világra és a Szép asszony veszedelem című csárdás.

A szép asszony veszedelem, csuda dolog a szerelem, nagyon vigyáz a szívedre, kis pajtás. Mint egy kertész a virágra, jobb, ha vigyázol rája, ne legyen a rózsa áldott pajtás. Azt hazudja éjjel nap a gondol rád, sokkal előbb megcsana, mint gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet, az nyitva a két szemeden, a szép asszony sok mindent megér. Azt hazudja éjjel nap a gondol rád, sokkal előbb megcsana, mint ha gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet, az nyitva a két szemeden, a szép asszony sok mindent megér. Hogyha tiéd a szép asszony, vigyázz, nehogy átvirasszon éjszakákat, amikor csak téged vár. Kerüld el a kis

0: az a biztos, ahogy lehet, tasd nyitva a két szemedet, szép asszony, a sok mindent megér.
1: Emlékeznek még a Delta című ismeretterjesztő műsorra? Minden bizonnyal. A főcímzenéje még ma is itt cseng a fülemben, amit Berki László prémás áthangszerelt cigányzenekari hangzásra. Hogy mindez hogy szól, azt már is megmutatom önöknek. Berki László és cigányzenekara muzsikál.

Továbbra is itt a Magyar Zene Rádiójában jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. A műfaj egyik legendás énekesnője, Jákó Vera, a Férjhez megyek anyám című csárdást adja elő a folytatásban, Boros Lajos és a zenekara kísér majd. Ezt követően a Halkan pengesd ezt a csárdást című magyar nótát halljuk Szalai László és Nemes Rózsa szerzeményét Nagy Ibolya előadásában.

Tóth Éva, Bojtor Imre, Szentendrei Klára és Boros Jolán nóta felvételei sorakoznak fel mai adásunk utolsó énekes összeállításában. Egy cifratornyos szánkóról szól a hallgató, majd a sírdogáló őszi szélről is hallunk egy történetet. Ezt követően a szeretője van a szomszéd fiának, és a Hallod-e nótás füttyös Szép madár című csárdás zárja a sort. Tartsanak velünk!

nem futnak hiába, mert ki az nem jutottak nyomára. Kutakodnak, tanakodnak, ide futnak, oda futnak hiába, mert ki az nem jutottak nyomára. Isten

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, írjon a falu.

csodát. Huncuta mája, zuzzát, csalfa vagy, három is akkor, négy hát majd, ha vagy. Így veled, édes rózsám, Isten

0: a még emeletet nem áll, a hurrámogó reggeli napkat szépen helyére oda ment.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért pénteki jó ebédhez szólanót a című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Járóka Sándor és Cigány zenekara muzsikál. Gál Zoltán érkezik ide hamarosan a stúdióba, hogy teljesítse az önök kéréseit, kívánságait 3 teljes órában. Ma is 2-től 5-ig szívküldi szívnek szívesen. Aztán 5 órától tudod-e még az én nótám, az 1 nóta 3 élet rovatunkkal Popovics László kollégám jelentkezik, hogy önökkel beszélgessen. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsor vezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék, vigyázzanak magukra, találkozzunk a hétvégén is, 11 órától várom önöket. Addig is

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Haraszti Elvira színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a lovak szeretete, mely még a Soroksáron töltött gyermekévekhez köthető, de szót ejtünk majd arról is, hogy a Viktória című operett címszerepe vajon szerepálom volt, vagy pedig az élet dobta, és csak el kellett fogadni a vendégünknek. Vasárnap Sirkó László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelent a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagjának lenni, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés volt a Móka Mikik után Móka Misinek lenni a televízió Zseb TV című gyermekműsorában. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: A nepáli buddhizmus világa.
3: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
2: Egy európai gyakorló szemével.
3: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
2: A Himalája árnyékában. Július 19-én 11 óra 5 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a kívánságműsorban péntek délután. A szerkesztő Nemesniki, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Köszöntjük az Amáliákat névnapjukon, és mindazokat, akik július 10-én születtek. Várjuk hívásaikat olyannyira, hogy ne feledjék, hétfőn a nagymamák világnapja lesz, úgyhogy ma érdemes feltétlen eljuttatni hozzánk kedves üzeneteiket. Telefonszámunk 061-759-60-71. Várjuk. Szénes Izabella pedig a következő dalt várja a Szombathelyen. Kristóf Mária énekli Fényes utcán.

0: És most hallgassunk bele az üzenet rögzítőbe.
1: Jó napot kívánok! Horvátné vagyok, Csillaghegyről, Esztike. Szombaton betöltöm a 72. életévemet. Ennek kapcsán, vagy ebből az apropóból szeretném meghallgatni a Vándorol a Hold az Éget című nótát. Küldöm mindenkinek, aki szereti, akinek tetszik, a két húgomnak is, akiket imádok, szeretek, és nagyon szépen köszönöm. A viszonthallásra jó egészséget kívánok, és jó munkát!
0: Esztéke, örülök, hogy hívott minket. Isten éltesse, nagyon sok szeretettel köszöntjük. Talabér Erzsébet énekel, kísér Szalai Antal zenekarára.

Garaminé Erika húgának és sógorának küldi szeretettel a következő nótát Hajdúböszörménybe. Jenei Gábor énekel, kísér Baranyai István zenekara. Páros élet a legszebb a világon.

szeretem a szélnek. Őszi szellőragad el, bánatomat tagad el, mert már az élet a legszebb a világon. Csak azért sem, búsul.

0: babságomat, ejhaj, fogságomat, könnyebb szívvel viselem.
1: A következő örökzöldet Kaszás György szeretné meghallgatni, Németh József énekel, kicsit szomorkás a hangulatom.

Mindazoknak, akik bátyját, Sije Pétert utolsó útjára kísérték, köszöni részvételüket Nagy Sándorné. Az elhangzó dal Péter kedves nótája volt, ezért kérte. Gránát Zsuzsa énekel, Jegenyefán fészket rak a csóka.

Varga János állandó hallgatónk Sárbogárdról kérte a következő dalt. Bátki Fazekas Zoltánt Sárközi Béla zenekara kíséri. Nem tudok én megjavulni.

0: a szerelem, nélkülem ott is érne az élet.
1: A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 5 perc múlva 14:30 lesz. Kocsonya Istvánné Lentiből kérte a következő dalt, az előadó Melis György és Szalay Antal zenekara, Sejhaj Diridongó.

0: szemed sem ég a hűtlen rózsámért.
1: Szüleimnek Ózdra szeretném küldeni a Boldog Születésnapot című számot. Szeretettel köszöntöm édesapámat, Göcő Józsefet, aki június 30-án töltötte be 77. évét, édesanyámat, aki július 10-én 72 éves, írta Göcő Georgina, a ma ünneplő 89 éves Boda Jánosné Erzsike néninek, Tisza tenyőre kérem a dalt, köszönti öt lánya, Erzsébet, Katalin, Éva, Piroska és Marika, 13 unokája, további jó egészséget kívánunk a mi kis mamikánknak szeretettel. Fehér Mónika kisújszállásról keresztfiának, Török Jánosnak 16. születésnapja alkalmából kíván minden jót. A 100 fok Celsius együttes játszik.

Szeretnénk névnapján üdvözölni Szabó Amáliát Szegeden, Mellétei Magda dalával. Jó egészséget kíván a Szirányi család, Isten éltessen, ami ezt üzenik. Szalai Lászlót Lakatos Antal zenekara kíséri, Fehér Fürtös Akácfának Elhervat virága.

Pili Sinét Erike szeretné meghallgatni a következő dalt. Zentai Annát Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri. Záporeső esett tegnap az utcánkban.

ese rincón.

Ligeténé Icamama 2 éve tart rádiónkkal. Ez alkalommal küldi a dalt, és kíván a Dankó családtagjainak is nagyon jó egészséget, minden jót. Mi pedig örömmel tudjuk a nagy Dankó családtagjai között Icamamát. Gergely Annát Farkas József zenekara kíséri, Híres hegy a Badacsony.

0: Bocs, adtam csókot, kaptam is, bekuplázta a hamis, ott badacsonyban szombat este.
1: Szórádi né Juli Nagykovácsiból kérte a következő dalt. Dancs Anna Marit és Kocsis Dénest halljuk. Maga nősember vagy boldog?

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket. Tulnan egy éve Kocsolára, közelgő névnapjára, Varga Magdi gyerekkori barátnőmnek küldeném ezt a gyönyörű dalt, hogy Darumadár fenn az égen. Salamon Irénke, köszönöm szépen.
2: Nagyon jó választás. Barabás Sándor énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara.

Babucs Károlyné kérte Albert Irsáról a következő nótát. Szeredi Krisztinát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Hajlik a rózsafa.

0: cigány. Hé-ha, ez az éjszaka, három teljes hétig tartana. Hajlik a rózsafa, hajlik a lány, táncra perdül, ha hozza a cigány.
1: Alsó-Némediben Józan Voldizsernénak nagyon sok boldog születésnapot kívánnak lányai, veje, unokái, dédunokái, unokamenye és unokavejei. Kérjük a jó Istent, hogy még nagyon sokáig legyen a mi imádott drága nagymamánk, üzenik. Nyári Zoltánt Szalai Antal zenekara kíséri. Édesanyám, te jó asszony!

Dobozi Istvánné Szerencsről édesanyjának küldi a következő nótát. Márkus Ilonát Kalas Géza zenekara kíséri. Százszor százat adnék.

0: vége sose lesz.
1: És amire biztosan számíthatnak a következő órában, Kicsinyfalum ott születtem én, különös éjszaka volt, nézd le rám, most ifjabb Sánta Ferenc zenekara játszik.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Kisváros. Minden hétköznap 16 órától a Dunavörtön.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is. Veresegyházon Koza Istvánné Zsókának születésnapja alkalmából nagyon sok szeretettel küldjük a dalt. Nádasdy László énekel. Kimegyek a budapesti vasútállomásra.
6: Kimegyek a...

Akinek a nóta szólt, Koza István Nézsóka, régi kedves hallgatónk és nagyon gyakori vendége Dankó Klub koncertjeinknek is. Szívből köszöntöm a Dankós család tagjai nevében, illetve Nagy Ferencné Marika is írt, aki a Nótás csoport nevében köszönti sok-sok szeretettel. Gyöngyöstarjánban Frecskó Józsefné Amáliának névnapja alkalmából nagyon sok örömet, boldogságot, egészséget kíván bátyja, ángya, Piroska és családja. Csóti Csaba énekel, piros rózsák, fehér rózsák, súgjátok meg nékem.

Pálffy Lajosné Gyöngyösről férjének kérte a következő nótát, Hajnal Nikolett és Karcagi Nagy Zoltán énekel, kísér Tordai Zoltán zenekara, Vékony deszka kerítés.

0: ölelni.
1: Mezőcsántra Prügyiné Amáliának névnapi alkalmából régi táncos barátnője küldi szeretettel a következő felvételt. A muzsikás együttes játszik Mezőségi táncok.

Soskuton Kovács Frigyesnét és Kovács Izabellát születés- és névnapjuk alkalmából szeretettel köszönti Ercsőből nagynénjük, Cserháti Zsuzsa énekel, valami mindig történik.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Mádi apócsra, Mócsán Imrének születése napjára nagyon sok boldog évet és jó egészséget kíván Ica néni az idősek otthonából. A dal címe Kicsin falom, ott születtem én.
2: Köszönöm a hívását, és szeretettel adjuk át. Dócs Pétert ifjabb Csókagyula zenekara kíséri.

Kosiné Erzséke édesapjának kérte a következő nótát Fonyódról. Marcis Demeter énekel, kísér Boros Lajos zenekara, Csodát tett a vadacsony.

Édesanyjának, Kiriposzkiné Évának, Szilvia küldi a következő dalt Érdre, Szóka Júlia énekel, kísért Tarnai Kis László, különös éjszaka.

0: Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Morányiné Emília Batonyáról kérte a következő dalt. Bangó Margitot Vörös Kálmán zenekara kíséri. Jaj, de nagyon régen volt, de soká lesz.
1: Jaj, de nagyon régen!

0: Nótás kedvű volt az Apám című rovatunkban, remek művészek szólnak egy-egy dalról, amely valamely okból különösen fontos számukra. Most egy nagyszerű színésznőt hallunk.
1: Császár Angella vagyok, és a kedvenc nótám talán az a nóta, amelyet Dériné is nagyon sokat énekelt, a cserebogár, sárga cserebogár.
0: Ezúttal Hűvösvölgyi Ildikó énekli.

Vadászné Rózsika Nyírmeggyesről kérte a következő nótát. Reményi Sándort Lakatos Sándor zenekara kíséri. Haragszik a pusztabíró.

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, itt Busa anyiné. Férjemnek szeretnék küldeni egy dalt. Július 10-ig ünnepli 82. születésnapját Busa anyi Béla tornájáról, és fia 11-én 57. születésnapját. Szép ünnepi alkalomból nagyon sok erőt és főleg egészséget kívánok az egész család, gyermekei, unokai, dédunokája. Szambúcsimítő szeretnék küldeni neked, de nézve rám, Istenem. Nagyon szeressük műsorokat, és örülünk minden dalnak. Köszönjük szépen!
2: Köszönöm a hívását. Zambó Jimmy énekel, nézd le rám!

Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Pántya Imréné kérte a következő nótát Nyír Ecsedről. Mozsár Imre énekel, kísér Horváth Lajos zenekara. Csicsak rózsám, hallod?

Csak rózsán hallod, micsoda régi nótát hallod. Sejhaj, dínom, dánom, micsoda csárdást pönget az én primásom. Hopp, hát rózsám járjad, erdüljön táncra táncos lábad. Ég a talpam, tudd meg, míg ezt a csárdást járjuk, sosem halunk meg. Húzd rá, banda, betyár, a kedvem sarkantyó, beng a szoknya lebbet, perdőj, fordulj, balomba párok, ezt a csoda csárdást rogyásig járok. Húzd rá, banda, betyár, a kedvem, a

0: betyár, a kedvem sarkan, dúpeng a szoknya leppen, perdői, fordói, karomba párom, ezt a csoda csárdást rogyásig járom. Húzd rá, fonda, betyár, a kedvem sarkan, dúpeng a szoknya leppen, perdői, fordói, karomba párom, ezt a csoda csárdást rogyásig járom.
1: Gyetvai Attila Szentlőrinc Kátáról írt, szeretnék kérni 90. születésnapi alkalmából szeretett egykori tanítóknak, Lukaszi Gyuláné Ica néninek egy dalt, és ezúton is jó egészséget kívánni. Ő tanított annó engem és nagyon sok generációt az első osztályba. Ő vezetett be minnyájunkat kis falunkban a számok betűk világába. Minden jót kívánunk sok szeretettel. Budai Beatrix énekel kísér Baranyai István zenekara. Érted, szól ma minden nóta.

Katona Dénesné férjének kérte Érdről a következő dalt. Dániel Gábor énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara. Csodár ez a világ.

0: megjavulok tehát, vizet iszom, na hát, azt a ragyogóját.
1: Nővéreinek küldi a következő nótát Asztalosné Sárika sok szeretettel. Miklós Józsefet Oláh Kálmán zenekara kíséri, egy asszonynak 9 a lánya.

testvérének, Kurucné Eszternek küldi Berettyói faluba a következő dalt nagyon sok szeretettel, Katalin. Kalmár Magda énekel, Hinni kell.

A következő órában játsszuk majd a Két összeillő ember című dalt, na meg a Homokórát és a Herkules fürdői emléket is. Most Bangó János zenekara játszik.

0: Műsorajánló. Népek dalai. Világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban. Egyes
1: borván a csirkén, tambó együtt pecsenyé, ígyunk rájuk fölösbor, egy jó.
2: Minden pénteken 23 órától világzenei koncerteket hallhatnak.
1: Szép a palotoni hajnap, öncsel bort a pórakban.
2: Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Metszó.
1: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássam. Az eső csak egyre.
2: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Metszó zenekar koncertjét.
1: Szép a tavasz, szép a nyár, szép aki előttem jár, szép aki előttem jár, de még az éjjel vélem hát.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Anyai örökség. Új sorozat július 15-től minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal. Majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. A pontos idő 16 óra. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
8: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat itt a Kívánságműsorban, és nagyon fontos közlendő, hétfőn a nagymamák világnapja lesz. Most juttassák el hozzánk kedves üzeneteiket, a telefonszámunk 061-759-60-71. Ha most hívnak minket, akkor biztosan bekerül majd az üzenet és a szép dal a hétfői kívánságműsorba. Nyáriné Emma kérte a következő nótát, melyet Vadász Zsolt énekel, kíséri fia Berki Béla zenekara, Sárgul már a kukoricaszár.

Penke Melinda írt Kistarcsáról. Az én drága nagymamámat, Penke Józsefné Kovács Teréziát szeretnénk köszönteni 90. születésnapja alkalmából. 9 évtized tele szeretettel, gondoskodással, bölcsességgel és meg annyi szép emlékkel. Hálásak vagyunk minden ölelésért, minden kedves szóért, minden finom ebédért és azért a szeretetért, amellyel mindig körülvet bennünket. Kívánunk Isten áldásával gazdag életet, sok örömet, boldogságot, jó egészséget, és kívánjuk, hogy még nagyon sokáig éljen ezen a földön. Köszönettel szerető családja Kistarcsáról. Gombos Maját Lakatos Miklós zenekara kíséri. Messze van a kicsi falum.

0: zsírcsi varga, üsse jobban rája, még a banda muzsikája.
1: Novajon Török Ferencné király Arankának és Török Ferencnek 50. házassági évfordulójuk alkalmából gratulálunk. Sok boldogságot, jó egészséget, hosszú, boldog, együtt töltött éveket kíván Timi, Fecó, Ani, Margó, Micó és a Kecskés család. Szécsipál énekel, két összeillő ember.

vagyok között, mellék utcán álmodozó, boldog csendben.

Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Szent Gotthárdról Molnár Tivadar kérte a következő dalt. Kutasi Katalint Balog Albert zenekara kíséri. Fütyölök rád, világ, még a babám imád.

Feleségemnek, Rojek Gézánév, Vámos Margitnak, Rév Leányváron, 50. házassági fordulónk alkalmából szeretettel küldöm a dalt, írta férje Géza. Dóka Zsuzsa és Bőssy Szabó László énekel, Tiszta Fehér Oltár.

Vastagné Erzséke Miskolc Tapolcáról kérte a következő nótát, Máté Otiliát ifjabb Kállai Kisernő zenekara kíséri, Kecskeméti bíró lánya.

Édesanyjának Lőrincibe küldi a következő nótát, Kardosné Ági. Solti Károlyt Járóka Sándor zenekara kíséri. Nádfedeles kis házikóm.

0: szemvilág, kis angyalom, csak te leszel benne. Piros lóga fehér, roncsak nyílik a kis kertembe. Megszemvilág, kis angyalom, csak te leszel benne.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Becse János vagyok, Csongrád család megyéből. Szeretnék egy dalt küldeni feleségemnek. Ülök a szobában, búsan egyedül. Köszönöm szépen. Viszhal.
3: Köszönöm a hívását. Zárai Márta örökérvényű slágere szól, Homokóra.

Három perc múlva fél öt lesz a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Eggerszalókról kérte Jolika néni a következő dalt, melyet Gyulay Erzsébettől hallunk. Minden férfi egyforma.

0: ha miért nősüljön, azt mondja, de végül is a derekát beadja.
1: Édesanyjára emlékezik fájó szívvel Rózsika nevű hallgatónk. László Imrét Farkas Jóska zenekara kíséri. Ki volt az az asszony?

aki minden álmát velem megosztotta, akinél még szembe azt, hogy szeretlek én.

Debrecenben Jónás Magdika szeretné meghallgatni a következő nagyon népszerű dalt, és küldi a kerékpáros baráti körnek. Pere János énekel, Herkules fürdői emlék.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Marika vagyok. Szeretném meghallgatni ismerőseimmel együtt egy nagyon régi slágert, nincsen olyan ember, ki ne érezné egyszer, hogy sírni kell, mert ugye az ember sír örömébe, bánatába. Kívánok minden jót, jó egészséget önöknek is. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
2: Külön köszönöm a kérését, nagyon aktuális, ugyanis ezen a hétvégén az 1966-os, azaz 60 évvel ezelőtti első táncdal fesztiválról emlékezünk meg, és erről a fesztiválunkról játszunk majd sok-sok ikonikus slágert. Következzék most ezek közül egy. Konz Zsuzsa is az Illés együttes adja elő, Nincsen olyan ember.

0: Szóval az előttünk álló hétvégén a 60 évvel ezelőtti első táncdalfesztiválra emlékezünk. Óránként hallhatnak majd egy-egy igazi régi nagy örökzöld slágert. Nótin Bálindé Dunaföldvárról kérte a következő nótát. Dr. Wigbert Alant, Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Gyógyítgatom a lelkemet.
1: Gyógyítgatom a lelkemet az alföldi napsütötte rónán. Keresem a vigasztalást, mert elhagyott a szerető csalapán. Elmerengek

Keresztfiának, Pacell Lászlónak, Salgó Tarjánban boldog szép napokat kíván keresztapja Dezső. Máté Péter énekel, Most élsz.

Komáromból János Istvánnak feleségekért egyik kedvenc nótáját, Rezsnák Miklóst, Sárközi Béla zenekara kíséri, Nem loptam én életemben.

0: gyár nevet, mert a babám már nem szeret. Viselem a te gyár nevet, mert a babám már nem szeret.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai kívánságműsor. Folytatás holnap 2-kor. 5 óra után tartsanak Popovics Lászlóval. Egy nóta, 3 élet című rovata folytatódik. Marcsi Marika is beszélget ma vele. A kívánságműsort Nemes Niki szerkesztette, a zenészerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok. Legyen szép hétvégéjük. Szirmai Tamás játszik. Viszont hallásra.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Haraszti Elvira színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a lovak szeretete, mely még a Soroksáron töltött gyermekévekhez köthető, de szótejtünk majd arról is, hogy a Viktória című operett címszerepe vajon szerepálom volt, vagy pedig az élet dobta, és csak el kellett fogadni a vendégünknek. Vasárnap Sirkó László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelent a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagjának lenni, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés volt a Móka Mikik után Móka Misinek lenni a televízió Zseb TV című gyermekműsorában. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 17 óra. Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Van, akinek a szerelmet idézi fel, másnak a szüleit, a gyerekkorát, vagy az életének egy fontos pillanatát. Minden adásban kiválasztunk egyetlen magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen emlékek és történetek kapcsolódnak számára ugyanahoz a dallamhoz. Három emberi sors, egy közös nóta.
1: Két dolgot sajnálok az életemből, hogy nem valósult meg. Gyönyörű, fekete göndörhaja volt az édesapámnak. Hát az enyém ugyanolyan dús, de nem göndör, illetve nem tudok olyan szépen énekelni, mint ő.
0: Marcsit látjuk vendégül, ő is mesél, ugyanúgy, mint Marika.
2: Én 39-ben születtem, az édesapám 44-ben volt a háborúba, még 43-ban kétszer-háromszor hazaengedték, az édesanyám hazahozatta a Vöröskereszttel, de aztán sajnos ott elhunyt. Tehát idegen föld itta a vérit, nem tudott többet hazajönni.
0: És ma bizony három hölgy hallgatónk van, ugyanis Bea is megosztja majd a kiválasztott dallal kapcsolatos emlékeit.
3: Tanácselnök volt a községünkben, de azt is hozzáteszem, hogy párton kívüli az utolsó pillanatig. És ő neki volt egy pap testvére, hát ezt azért abban a világban nem jó szemmel nézték.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A magyar nóta, amely felidézi az emlékeket, az én jó apámnál nincs jobb a világon. Ezt hallgatjuk tehát hamarosan, itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

hogy mi lelt engem. Szerelem, szerelem, túljárt az én eszemen, helyde nagyon belé estem. Nem ittam, és részeg lettem, nem tudom, hogy mi lelt engem. Szerelem, szerelem, túljárt az én eszemen, helyde nagyon belé estem. Szerelem, szerelem, szép kedvesem szeretem,

0: egyedül az orvossága. Csókot adott ezer számra, csókra csábít csókos szája. Szeretem, szeretem, szeretem, mert szerelem egyedül az orvossága.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Marcsi a vendégünk, édesapjáról fogunk beszélgetni. Az én jó apámnál, gondolom én ugye, hogy az édesapjáról. Ugye?
2: Igen, igen, igen.
1: És miért igen. Pont ezt a dalt választotta az édesapjára emlékezve, vagy az édesapjáról beszélgetve?
2: Nagyon sok dalt ismert, nagyon sok dalt, nótát elénekelt. Ez mindig benne volt a repertoáriában.
1: Tényleg ez is?
2: Nagyon kedvelte, igen. Igaz, neki csak egy lánya volt, meg egy fia, de valahogy mégis sorra került mindig ez a nóta.
1: Uh-huh. Egyéb iránt, ha jól érzékelem, akkor imádta az édesapját.
2: Igen, inkább rá hasonlítok, az öcsém az édesanyámra, én pedig természetre. Két dolgot sajnálok az életemből, hogy nem valósult meg. Gyönyörű, fekete göndörhaja volt az édesapámnak. Hát az enyém ugyanolyan dús, de nem göndör, illetve nem tudok olyan szépen énekelni, mint ő.
1: Uh-huh.
2: Ezen túl én úgy gondolom, hogy minden más törököltem, és hasonlítok rá, és nem is sajnálok semmit, hogy nem valósult meg az életbe. Hát ezek nem olyan nagy dolgok, de azért mégis jó lett volna, ezek is teljesülnek.
1: Jól gondolom, hogy ahogy így mesél róla, meg amiket elmondott, hogy az édesapja azért egy ilyen feltűnő jelenség volt.
2: Igen, a faluba közkedvelt, köztisztelet megörvendő ember volt, így van. Egyszerű ember volt, de mindig felelősségteljes munkákkal bízták meg, és ő azt becsülettel és tényleg hivatástudattal végezte a munkáját, és mindig azt mondta, hogy nehéz igazán élni, de jó. Tehát egy talpig becsületes ember volt, és egy igaz, mindenkihez jó, mindenkit szeretett, mindenki ismerte a faluba.
1: Milyen szép mondás, amit az imént említett, az Ars poétikáját. Ezt most megjegyeztem. De hogy is volt pontosan? Nehéz élni, de jó.
2: Nehéz igazán élni,
1: nehéz
2: de jó.
1: Igazán élni, de jó. Még se jegyeztem.
2: Tehát,
1: de most igen.
2: Másét nem kívánta, megelégedett azzal, ami neki volt, és azzal boldog volt. És soha nem vett el. Tehát lett volna lehetősége hozzányúlni a másokéhoz, a közhöz, de ő ilyet soha nem. Tehát olyan beosztásban volt, de ő ilyet soha nem tett.
1: Nehéz igazán élni, de jó. Kicsit memorizáljuk ezt a gondolatot, mert szerintem nagyon fontos. Hallgassuk meg akkor a dalt, amelyet kért, ráemlékezve most. Az én jó apámnál. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban Marcsi kérésére. Az én

nóta, három élet. Az én jó apámnál nincs jobb a világon. Az óra végeztével teljes egészében is lejátsszuk majd a dalt, ahogy megszokhatták már, de addig még van két hallgatónk, aki szintén mesél majd. Marika és Bea jönnek hamarosan. Itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

eszem azt az édes pici szádot, hisz a bajdot ingyen mégsem muzsikálhat. Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fog.

0: Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig, ha tudod-e még az Én Nótám című műsort, Marika van velünk a vonalban, az én jó apámnál. Akkor most ezek szerint az édesapjáról fogunk beszélni, akiről említette már, hogy a Donkanyarnál esett el, igen. Ugye?
1: Igen.
0: Hogy emlékszik rá egyébként, milyen emlékei vannak vele kapcsolatban? Hát, vagy nagyon pici volt még?
1: Én 39-ben születtem, az édesapám 44-ben volt a háborúban, meg 43-ban, kétszer-háromszor hazaengedték, az édesanyám hazahozatta a Vöröskereszttel, de aztán sajnos ott elhunyt. Tehát idegen föld itta a vérit, nem tudott többet hazajönni.
0: Igen.
1: És az édesanyám nevelt bennünket, kettőnket, úgyhogy nagyon szomorú életünk volt. Dunyába feküdtünk, úgy mentünk lovaskocsiból pusztára, hogy ahon meg tudtunk lenni. Szóval nem tudom elmondani ezt.
0: Egyébként, emlékszik az édesapjára ilyen kicsi gyermekként?
1: Nem. Van emléke róla? Itt van a képe, katonaképe van itt. Egy kis keresztet tettem oda, ahol az édesapám ott fekszik a többi katonatársával, többiek állnak ott mögötte, ez a fénykép megvan, de semmi más, úgy nem emlékszem rá.
0: Abszolút értem. Említette, hogy az édesanyja citerázott, beszéltünk igen. már erről, és nekem mindig az jut eszembe, hogy inkább a férfiak citeráztak, nem biztos, hogy jól gondolom. Jól sejtem egyébként, hogy kevés... Hölgy.
1: Nem tudom, hogy én férfira nem emlékszek gyerekkoromból, de a nagymamámra, ő is ilyen vidám volt, mint én a nagymamám, anyai nagymamám, és az édesanyám is elég vidám természetű volt, tehát meg ő megtanulta az édesanyjától citerálást, és akkor még a fiam is egyik nap mondta, hogy anyukám, mondta a kismama, hogy gyere Zolikám, azt mondja, megtanítlak citerálni. Egyik nap, hogy itt volt a fiam, szokhozni ebédet, vagy hát sokszor eljön, mert várparotáloknak, sokszor meglepasztál hozzá, most is bableves csipetkével, egy kis sonka volt benne.
0: Egyébként igaza van, tényleg most, ha végig gondolom, akkor általános iskolában legfőképpen lányok tanultak citerázni. Most itt tényleg beugrott egy kis koromból.
1: Igen,
0: úgyhogy
1: igen.
0: Ezt tényleg nem jól gondoltam. Na hallgassuk meg a dalt, jó, ami az édesapjához kötődik.
1: Jó, van rá.
0: Ugye, emlékezzünk rá az édesapjára ezzel jó, a felvétellel. Marika
1: szépen.
0: Kérésére forog a dal. Az én jó apámnál, itt a Dankó Rádióban.

Egy nóta, három élet. Azért jó apámnál nincs jobb a világon. Nem sokára az óra végeztével meghallgatjuk majd a dalt, teljes egészében természetesen, de addig még ugye van egy hölgy hallgatónk, úgy hívják, hogy Bea, ő is mesél, hogy milyen emlékek fűzik ez a felvételhez. Itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

hosszat keze vezet, táncot járok, de lássák, hogy mit siratok magam. Csapváros négy csókolom a csókos száját, rakjon ide 10 liter a javába. Még ma este kitöröm,

búvatára tovat ne lássák. Templomi járó, sosem voltam, ezután se kell nekem az imádság. Utca szatteli hangos, jó kedvem lesz, hogy a

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Bea van velünk a vonalban, az én jó apámnál ez a dal jön most. Milyen emlékei vannak még az édesapjával kapcsolatban?
1: Hát megmondom őszintén, az én édesapám tanácselnök volt a községünkben. De azt is hozzáteszem, hogy párton kívüli, az utolsó pillanatig. És ő neki volt egy pap testvére, hát ezt azért abban a világban nem jó szemmel nézték, de az én apukám az kiállt, amit ő eltervezett, küzdött a községért, lett óvoda társadalmi munkából. Mi járhattunk itt arra, igaz, másnap ment reportra, de ő akkor se tagadta meg se a testvérét, se a hitit. Mi nagyszülők nélkül nőttünk föl, mert egyik részről se volt nagyszülő. Mire mi megszülettünk, minden kettőn fiatalon meghaltak, apuszülei is, anyuszülei is. Úgyhogy mi a szülőktől kaptuk azt a szeretetet is, de én elmerem mondani, hogy ittuk, mint az itatós, mikor ráteszik a tintára a szeretetet.
0: Igen.
1: És azt mondta az én édesanyám, hogy ide figyelj, kislányom, akármi jön az életbe, egy dolgot tőletek elvenni nem tudnak. A tudástokat és a szereteteteket. De milyen igaza volt.
0: Igen. Hát felkészítették az életre, adtak sok-sok lelki muníciót, rengeteg olyan gondolatot, amivel azért egy életet nagyon szépen végig lehet élni, úgyhogy nagyon szerencsés.
1: Ezt próbáljuk, van 14 unoka, ezt próbáljuk mi az unokáknak is elmondani, meg magyarázni, hogy régen hogy volt. Én elgondolkodok, most már meg lett asszonyként, hát most már idős asszonyként így mondom inkább, hogy mi karácsonyfa alatt mindig volt valami apróság, hogy az én édesanyám miből tudta azt előteremteni 5 gyereknek, el nem bírom képzelni. De
0: igen.
1: Ha más nem, egy pizsoma, vagy alsó nemű, vagy valami állandóan. És soha nem éreztük azt, nem kellett szégyenkeznünk, hogy 5-en vagyunk. Mert volt is egy történet, hogy mind a 4-en képzelj el, egyszerre kerültünk kórházba. Szalámi mérgezésre 60-ban. Még nem volt hűtőszekrény a boltban se, meg nekünk se. És anyukám állatokkal foglalkoztak itthon még. Amíg azokat rendeztem, mi mindig uzsonáztunk. És hát rossz volt a szalámi, rosszul lettünk, és a mentő elvitt bennünk egy kórházba, szombathelyre, és amikor átvettek bennünk, 3 ágyas volt a szoba, igen, a 3 fiúnak volt hely, nekem viszont nem. És én annyira sírtam, hogy ne vigyenek el a testvéreimtől. Az Isten áldja meg, egy nagyon fiatal kis doktornő volt, hogy azt mondta, nem is szakítjuk el a testvéreket, ha ennyire ragaszkodnak. De azt mondja, akkor a nagyfiú a kisfiúval, kisebb fiúval alszik egy ágyba.
0: Igen.
1: A tesóm a másikba, meg aztán én a következőben.
0: Ebben is szerencsés, hogy ilyen jó indulatú emberekkel találkozik az élete folyamán.
1: És akkor képzelje el, hogy mondta a doktornő, hogy dicséret illeti az édesanyát, hogy ilyen ápoltak a gyerekek. És erre apukám azt mondta, igen, otthon még van egy egyéves kislány, mert a húgom 1 éves volt, hát az nem evett a szalámiból, ő azért nem lett
0: beteg.
1: Mi is csak egy karikát tettünk, ha többet teszünk, akkor lehet, hogy...
0: Térjünk vissza akkor az édesapjára, jó? Hiszen róla, róla szól a dal, és az ő emlékére szól. Be a kérésére forog itt a Dankó Rádióban. Ez az Én jó apámnál című felvétel.

0: boldog színhely, azt a kis kési.
1: Ez volt már a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsor, benne pedig az Egy Nóta Három Élet rovatunk. Az én jó apámnál nincs jobb a világon. Ezt a dalt vesézgettük, vagyis az ezzel a dallal kapcsolatos emlékeiket idézték fel Marci, Marika és Bea. Holnap is lesz Egy Nóta Három Élet. Imre, Erzsébet és Marika néni lesznek majd a vendégeink. Hogy melyik dalról beszélnek, az holnap kiderül majd 5 órától. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket. Popovics Lászlót hallották, hamarosan Juhász Katalin jön, és a Tudta népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Tólazó Perencián. Vigyázzanak magukra!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdalkincstárban. A múlt héten már megismerhették a Zenga Lélek program megalkotóját, Tóth Lilla népdalénekes, népzenész, népzenetanár és népzenekutatót. A Magyar Művészeti Akadémia támogatásával megvalósuló egyedülálló projekt dr. Papp János hajdúsági, bihari és nyírségi gyűjteményére alapozva innovatív megoldásokkal viszi vissza a muzeális felvételeken tárolt népdalkincset az eredeti közegébe. A Zenga Lélek program három szakaszából az első, most lezárult év fókuszában Papp János szülőfaluja Nyírábrány szerepelt. Papp János Kodály Zoltán nyomdokain haladva elhivatottan gyűjtötte a népdalokat. 1956 és 1978 között 10 hajdani a néprajzi szakirodalomban irányadónak tekintett, 1910-ben érvényes megyerendszer szerinti vármegye 130 településén járt, de gyűjtőtevékenységének központja mindvégig szülőfaluja volt. Nyírábrányban több mint 750 népdalt, népszokást rögzített magnetofonra. A hangfelvételek és a hozzájuk tartozó kéziratos dokumentáció a Zenetudományi Intézet népzenei és néptánc gyűjteményében található. A teljes hagyaték feldolgozása elkezdődött. Tóth Lilla ebből válogatta ki azt a több mint 100 nyírségi, illetve nyírábrányi dalból álló példatárat, amely a 10 alkalmas népdalkurzus tananyagát képezte. A példatárral Tóth Lilla egyik célja volt, hogy ezek a nagy közönség számára eddig ismeretlen felvételek, népdalváltozatok az oktatás és a táncház mozgalom résztvevőinek repertoárját gazdagíthassák. A példatárban éppen ezért hangsúlyosan jelennek meg a népi játékok és a szokásdalok. A válogatásnál az általános iskolai és középiskolai korosztály életkori sajátosságait is figyelembe vették.
1: Sárga

Az ingyenes kurzus jól felépített foglalkozásainak résztvevői Tóth Lilla vezetésével a lehető leghitelesebben a hangzóanyagok alapos és sokszori meghallgatásával tanulták meg a dalokat. Emellett további néprajzi, történeti, népzene elméleti háttérismeretekkel is gazdagodtak. A kurzus végére, a záró gála koncertre együtt készülve, egyúttal közösségé is kovácsolódtak. A június 13-án a Nyírábrányi Ábrányi Kornél Művelődési Házban rendezett gála koncert előtti próbafelvételről lírai dalokat hallunk hegedű és citera kísérettel.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorajánló. Népek dalai. Világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
2: Minden pénteken 23 órától világzenei koncerteket hallhatnak.
3: Szép a palotoni hajnak, öncsárbolt a borabban.
2: Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Mezzo.
3: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássak. Az eső csak hol egyre hol.
2: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Mezzo zenekar koncertjét.
3: Szép a tavasz, szép a nyár, szép aki előttem jár, szép aki előttem jár, de még az éjjel vélem hál.
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
4: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
5: Nagyon jó megúszó voltam.
6: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
7: Mondom, hát ez nem lehet.
8: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
9: Imugoszú!
10: Úszogumi!
9: Pontos!
11: Ó, magyarul!
12: A nyelvújítás előtt!
13: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Túl az operencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Mély szép az élet, énekelte Kónya Sándor Kálmi Lökker Dübári című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes péntek estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Műsorunk főszereplője Hallmann Péter, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díja színművész, rendező, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetett érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Ám mielőtt elkezdenénk mesélni róla, hallgassuk meg a Hello Dolly című dalt Galambos Erzsi előadásában, Jerry Herman Hello Dolly című musicaljéből. Majd ezután Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjéből következik a Húzza csak ki világos virradatig című dal. Az előadók Szendi Szilvi, Budai Beatrix, Dénes Viktor és Koltai László. Kísér Csóka Gyula és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

0: Túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Haumann Péter a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díja színművész, rendező, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetett érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, 1941. május 17-én született Budapesten. A Toldy Ferenc gimnáziumban érettségizett, ahol történelem tanára a későbbi miniszterelnök Antal József volt. A Színház és Filmművészeti Főiskola növendéke volt 1959-től 1963-ig. Ezután Debrecenbe a Csokonai Színházhoz szerződött. 1966 és 1970 között a Pécsi Nemzeti Színház Társulatának tagja lett, majd 1970-ben két évre a budapesti 25. színházba került. Haumann Péter egyszer a következőket mondta, idézem. Gyermekkori élményeim, a környezetem emlékképei élesen élnek bennem, és fontos táptalaját adták színészi működésemnek, hiszen a színész képeiből, emlékeiből is építkezik. Eddig tartott az idézet. És most hallgassuk Haumann Pétert pályája kezdetéről.
1: Sodródtam. Akkor nagy szerelmem Semmelweis Ignác volt. Azt a könyvet, ami róla szólt, később kiderült, az egy elég pocsék könyv volt, de romantikusan szólt az ő története benne, és azt állandóan magammal hordoztam. Orvos akartam lenni. És aztán valahogy ide sodródtam erre a pályára. Három helyre adtam be jelentkezésemet a felvételire. Színészetre, Orvostudományi Egyetemre, és biztos, ami biztos, Sadek Franci bácsihoz, hölgyfodrásznak. Így. Így. Lassan így sodródtam én erre a pályára, mint vagyok most.
0: Haumann Pétert hallottuk. Most pedig következzen Mel Brooks a Producerek című musicaljéből, a Broadway császára című dal, Haumann Péter előadásában. Túl az Operencián.
2: Jaj, a Broadway császára, az voltam egykor én, a darabjaimat, mint istenítették. És nem volt nálam üres szék, mert dőlt hozzám a közönség, a tudás.

0: micsoda kritikák? Hát hogy merészelnek sértegetni engem? Elfelejtették, hogy én vagyok a nagy Max Bialystok, az első producer a Broadway-n, aki nyári játékokat rendezett télen.
1: Ő volt Max Bialy.
0: Hallottak valaha is a körszínházról? Akit itt látnak, az létrehozta a négyzet színházat. Hát sehonnan nem lehetett látni.
1: A Broadway-n
0: az egész életemet a színháznak szenteltem. Maga nagy Boris Tomaszewski fedezett fel.
1: Oh.
0: Bizony. Mindent tőle tanultam. Soha nem fogom elfelejteni. A halálos ágyán magához intett, és így szólt.
2: Maxilla! Alle Menschen muss zu machen, jeden Tag a ganze Kaffeen, pipi, pichi, kaffeen.
3: És az mit jelent?
0: Nem tudom, nem értek érdésül. Az igazat megvalva ő se értett. De a lelkem mélyén tudtam, hogy mit mondott. Azt mondtam, de Max, a már teljesen magad alatt vagy, és mindenki leírt, kelj fel a földről, és kiásd világgá! Hát kivel kell itt dugni, hogy befuthassak végre?
1: Oh!

0: Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Hallmann Péter a 60-as években számos filmben szerepelt. Többek között a 10 000 nap, a kötelék és a feldobott kő című alkotásokban is láthatta a közönség. Igazi sikereit azonban a 70-es évektől érte el, amikor mozi és tévéfilmekben egyaránt megmutathatta sokoldalú, utánozhatatlan tehetségét. Színészi pályája során több jelentős társulat tagja volt. Játszott a József Attila Színházban, a Madách Színházban 1973 és 1988 között, majd a Nemzeti Színházban, az Arizona Színházban, a Radnóti Miklós Színházban és hosszú éveken át a Katona József Színház társulatában is. A színpad és a film mellett televíziós műsorvezetőként is ismert volt. Kovács Kati partnereként vezette a Sláger TV című műsort. Jellegzetes, azonnal felismerhető és utánozhatatlan hangja a szinkron világában is legendássá tette. Számos neves művésznek kölcsönözte a hangját, és különleges orgánumával generációk számára vált meghatározó élménnyé. Szinkron szerepeiben ugyanaz a sokszínűség, humor és drámai erő jelent meg, amely színpadi és filmes alakításait is jellemezte. Most hallgassuk Hauman Pétert, aki pályájáról és a szakmáról mesél.
1: Mindig eszembe jut az, amikor Hemingway azt mondta, hogy Uramisten, megadtad nekem azt, hogy évtizedek óta minden hajnalt látok a nap felkeltét, mert írnom kell, ha tudok írni, ha nem, írni kell. És adjál nekem 5 olyan mondatot, amihez kétség nem fér, csak 5 olyan mondatot, amiben nem lehet belekötni. És ez egy kicsit a színházban is így működik, amikor az ember elkezdi, és nem mindig fül hozzáfoga, még a rajong is a mesterségéért, vagy isteni hallgatni kint a duruzsolást, hogy várnak, hogy telt ház van. Vagy egy sor olyan dolog merül föl, ami az embert frappírozni akarja. Mégis ott van az, hogy nem. És az első pár mondatnál, ha kialakul 5 ilyen pillanat, amihez kétség nem fér, akkor enyém a pálya. Azért hála Istennek az esetek nagyobb részében azért nem vesztesként hagyom el a színpadot, szabadjon mondanom ezt. Ha nem, az egy komoly veszteség. Akkor azért tényleg utána nézek annak, hogy mik voltak azok a gátló körülmények, amiket nekem le kell győznem. És ennek megvannak a módjai. Képes vagyok-e a fizikumomat olyan állapotba hozni, hogy onnan minden jóra váljon? Mert vannak felesleges tónusok az emberben. Gondolatok, azok sokszor elgörbülnek attól, hogy az embernek rossz a tartása. Aki összegörnyed, aki alulról fölfele néz, mert retteg valamitől, annak belül is egy kicsit olyanok a gondolatai. Volt egy szép pillanatom, amikor, hát ez inkább nekem szép, mint másnak. A Szókratész védőbeszéde közben, hiszen így gyakoroltuk Horváth Jenővel, akinek áldom az, nem csak az emléket, az egész esetét. Ő nagyon sokat tett annak érdekében, hogy nem fordult rosszra a pályám. Kigyakoroltunk egy szünetet. Éreztem, hogy előtte rossz vagyok. Nem jó. Egy nagy szünet, tartalmas nagy szünet. Végig kell nézni az egész közönséget, ez az első halálra ítélés után van, ez a szünet. És egy szünet ugye akkora lehet, amikor akar, de jó-e az a szünet, az attól függ, hogy előtte én jó voltam, mert ha jó voltam, akkor rengeteget elbír. És éreztem, hogy nem voltam jó. Becsaptam őket, becsaptam magamat, becsaptam a velem szemben ülőket. És tudtam, hogy ott azt a hibát nem szabad elkövetnem, hogy az orruk előtt jobb színészé próbálom tenni magam, ez nem megy. Amennyire lehet nullára lekerülni, rendezni a soraimat, az nagyon jó volt, és a figyelem megnőtt. Mert nem az következett be, amit elvártak tőlem, hogy milyen jókor szólalt meg a színész. Már úgy kezdtünk volna türelmetlenek lenni, és pont akkor szólalt meg. Hát nem, azon túl került ez a szünet, annélkül, hogy különösebb tartalmat akartam volna neki keríteni, csak azzal törődtem, hogy én magam kerülhetek olyan állapotba, honnan még minden jóra válik.
0: Hauman Pétert hallottuk. Most pedig következzen Dés László, Balázs Béla és Radványi Géza Valahol Európában című musicaljéből a címadódal. Énekel Hauman Péter. Dankó Rádió.
2: Mind, aki jó volt, elment rég, senki sem mondja, hogy játszak még, senki se kell, túl nagy a zaj, ott

Ahogy múlik az éj, ahogy fölkel a nap, a fény belopózik a lombok alatt. Ahogy tágul az ég, és a völgy puha zöld, virágait végre kibontja a föld. Valahol gyönyörű nyár van, valahol Európában, valahol hazafelé mindig a nap elé úsznak a kifakult lomha folyók. Ahogy múlik az ég, ahogy fölkel a nap, a gyűlölet végre a múltra marad, és a fák, a vizek, és a tétova szél, s a néma hegyoldal is újra beszél. Valahol

0: gyönyörű lesz még a nyár.
1: Dankó Rádió. Zalaegerszegen FM 96,3. A Magyar Zene Rádiója.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Rátonyi Róbert 200 kedvenc közelről című könyvében olvasható egy beszélgetés Hamann Péterrel, melyből most egy rövid részletet idézek. Rengeteget játszol színházban, filmen, televízióban, rádióban, sokat szinkronizálsz. Melyiket szereted a legjobban? Sok kollégám a színházat emeli minden fölé. Nekem viszont minden munka érdekes, mert mind másképp érdekes. Egy-egy film, tévé, rádió szerep ugyanazt az örömteli izgalmat hozza, ha jó az anyag és jó a rendező. Még a szinkronizálást is szeretem, hiszen micsoda rendkívüli tanulmányra ad lehetőséget, ha mondjuk Laurence Olivier-nek kölcsönadom a hangom, és közben filmkockánként figyelhetem zseniális játéka minden mozzanatát. Eddig tartott az idézet. Hamann Péter 2022. május 28-án csatlakozott az Égi Társulathoz. És akkor most jöjjön Fényes Szabolcs Csintalan Csillagok című operettjéből Berci Sanzonja. Énekel Hamann Péter. Túl az Operencián.

lehet egy férfi fiú tutyibutyi, lehet egy vadbölény alamuszi. Fehér cseléd, meg egy szavára, ki magát kissé morigálja, megadjam magamat, kiadjam magamat. Lehet egy marconak katonaló, a kocsiba befogható. Lehet egy zuhogó Niagara, kerteket meglocsoló. Lehet egy dörrenő basszusakord, gitáron pöccenő látszívű volt. Izom kalasszus bőle álma, lehet egy cingán bőle dáma, kiadjam magamat, megadjam magamat.

Lehet, hogy a futó 5000-en vezet és közel a cél. Közben egy nőhöz ő oda rohan, mert szoknyáján lebben a szél. Vagy hogy egy boxbajnok ökle lehull, egy nőcske, ha rákacsint váratlanul. Bűbájos égtáncos bűrje végén, nem mereng el a bőlegéjén. Kiadjam magamat, megadjam magamat. Vallom és állítom, csak az olyan sportoló az esetem, aki az idegen pálya ölén nem köngül el kellemesen. Aki a nők után soha se fut, és aki az ágyban csak aludni tud. Aki mint hősi szikla élhet, nemet kiált a szenvedélynek. Megadjam magamat, kiadjam magamat.

0: Kedves hallgatóink! Ifjabb Johann Strauss a Denevér című operettjéből. Süle Dalma, Szabó Dóra és Pete Ádám énekelte Ó, hogyha művésznő lennék című dalt. Ma ünnepli születésnapját Simonyi Krisztina színésznő, rendező, koreográfus. A Színház és Filmművészeti Főiskola Operett Musical szakán Kazán István osztályában végzett. A főiskola elvégzését követően a Budapesti Operett Színház társulatához szerződött. 1994-től szabadúszó művészként számos színházban, többek között a Karinti Színházban és a Játékszínben, valamint különböző produkciókban lépett fel. Színészi pályája mellett koreográfiákat is készít. Boldog születésnapot kívánunk! És most jöjjön egy részlet az Én és a kisöcsém című filmből. Az előadók Mihályi Győző, Farkas Katalin, Lengyel Kati, Kéner Gabriella és a születésnapos Simonyi Krisztina. A részletben felcsendül Ejzeman Mihály és Harmat Imre slágere. Egy kicsit angyal legyen. Túl az operencián.
1: De kérem.
2: Én Anni vagyok, maga pedig egy goromba fráter. Lányok, gyertek. Van szerencsém bemutatni az igazi férfit, aki olyannyira hűséges a feleségéhez, hogy még egy kis ártatlan flörtöt sem hajlandó megreszkírozni.
1: Kikérem magamnak, nem vagyok nős.
3: Ó, pedig meg voltunk róla győződve.
4: Egy ilyen jóképű fiatalember is nőtlen.
2: Ez bűn az emberiség ellen.
3: Hogy lehet ilyen kőszívű?
5: Egy kicsit angyal legyen, egy kicsit démon, egy kicsit csalfa legyen. Egy kicsit hű, egy kicsit formás legyen, egy kicsit vékony, egy kicsit okos legyen, és gyönyörű legyen napközben házi tündér, és este izgató. Szerencsére ilyen asszony nem található. Egy kicsit angyal legyen, egy kicsit démon, egy kicsit zsalfa legyen, egy kicsit hű.
1: A nevem Andersen, Kopenhágából.
4: Jé, hát maga az, minden meséjét kívülről tudom.
1: A nagy meseíró már rég meghalt.
4: Igazán.
1: Én csak egy egyszerű tápszergyáros vagyok.
4: Tápszerben nálunk a zabakol a favorit.
1: Éppen azért jöttem Budapestre, hogy a zabakol gyárra fuzíjon.
4: Az a Kelemen Kató papájá.
2: Micsoda véletlen.
4: Akkor fel lehet rá készülve, hogy nem csak a gyárral fog fuzionálni, hanem egy gyönyörű ifjú hajadonnal is.

kedves hallgatóink! Most Dunai Tamás, Jászai Mari díja színészre, érdemes és kiváló művészre, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjára emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1949-ben a mai napon, július 10-én született Mohácson. 1976-ban diplomázott a Színház és Filmművészeti Főiskolán, Színetár Miklós osztályában. 1976 és 1992 között a Madách Színház tagja volt. Ezt követően szabadúszóként Budapesten és vidéken is rendszeresen fellépett. Előadó estjeivel az ország számos pontján szerepelt. 1997 és 2001 között a Színház és Filmművészeti Egyetem musical osztályában tanított. 2004-ben rendezőként is bemutatkozott. Ez nem ugyanaz című musical estjével. Utolsó éveiben rendszeresen fellépett a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban. A Budapesti Dixieland Band és a Budapest Klezmer Band állandó vendégeként szintén rendszeresen fellépett. Klarinéton és szaxofonon egyaránt játszott, emellett a színészzenekar tagjaként is közreműködött. Dunai Tamás 2023. február 22-én csatlakozott az Égi Társulathoz. Most pedig következzen egy részlet Kocsák Tibor és Miklós Tibor, Anna Karenina című musicaljéből. Tartozunk Istennek. Énekel Dunai Tamás. Partnere Polyák Lilla. Jó rádiózást!

Kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Kálmán Imre muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Ezen a hétvégén Osváth Júlia, Kossuth díjas, érdemes és kiváló művész, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje címmel kitüntetett operaénekesnő művészi pályáját idézzük fel. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét, és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: A zongorától az üsdobon át érkezett el a pulpitusig.
3: A sugárzást, amit a lényeg a karmesteri pályának, azt tanulni azt nem lehet.
2: Legnagyobb kitüntetésének kollégái elismerését tartja.
3: Saját bőrökön érzik azt, hogy a karmester hol ront és hol javít.
2: Medvecki Ádám tiszteletére.
4: Úgy tekintek az egész világra és a pályára és a munkámra, hogy meg vagyok tisztelve, hogy csinálhatom.
2: Kontúr. Július 14-én 17 óra 55 perckor. Nagyok. Július 15-én 9 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
5: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdjük a Magyar Zene Rádiójának egy órás zenei összeállítását, a Húsz csak prímást. Tartsanak velünk, hogyha tehetik, hamarosan Farkas Zsolt énekli el ifjabb Magyar Imre és Kodai László hallgatóját, Én is hittem egyszer. A száztagú cigányzenekar kamarazenekara muzsikál, akiket majd Lakatos Miklós együttese követ, Somogyi Erika pedig elénekli nekünk a Cserkuti Sándor Muskátli Virág című andalgóját. Jó rádiózást kívánok, ha tehetik, tartsanak velünk!

az imént hallott felvétel a Dankó Rádió Jó ebédhez szól a Nóta című műsorában készült. A következő pedig egy Dankó Rádiós gálán a Magyar Zeneházában 2023. december 21-én. Kalina Enikő és Dócs Péter énekel hamarosan, akiknek ifjabb Sárközi Lajos zenekara muzsikál. Most kezdődik a tánc, és ráérünk még Korábban hazamenni címmel. Azt követően az írás jól megmondja, Szerdahely János és Bakai Zsuzsa frissen hangzik el, Farkas Rozikától és Tordai Zoltán zenekarától.

0: hazamentünk rég az óra ötöt mutat. Jöjj hát, prémás, a nótán neked ülni most, a banda nagyot mulat.
1: Ez is a Dankó Rádió.

vallomásra küldöm a szívemet. Maros vize folyik csendesen, tegnap éjjel álmomban. A dalokban közös, hogy a hamarosan hallható felvételek egy-egy dankóklub alkalmával készültek. A hallgató például Szász Katival és Baranyai István zenekarával Martfőn. Az Andalgó, mely Borzó Miska szerzeménye, Újvári Marikával és Miskolci Balogh Zoltán együttesével Válom. Tarnai Kis László pedig Tasnádi László csádását énekli. Ez a felvételünk pedig a Szentendrei Hamvas Béla Pest megyei könyvtárs színház terméből való.

0: hol volt nékem az eszem, hogy megházasodtam. Eljött volna mind a hány, de már ébren voltam. Hol volt nékem az eszem, hogy megházasodtam.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták. Népzenék.

0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ha jól megöregszik, megvédül, nem szökik el, hogy ön sor a színéből. Én is csak úgy szeretem, minél öregebb, a leányt meg a húszhoz közeleg. Én is csak úgy szeretem, minél öregebb, a leányt meg a húszhoz közeleg. Piros a bor, pirosabbak a lányok, tudom én, hogy mit írnak a szabályok. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás.

szemet adom én cserébe. Musikálj csak prímás, a játékot csodás, húzzad most vígan a filembe. Csalfalott a babám, jár egy leány után, nem

0: majd kacagok rejálja.
1: Dobj egy csókot felém, Bányai aladácsádását hallhattuk, 60. kis gyöngyitörés ifjabb Sárközi Lajos zenekarától. Ezt megelőzően Kalcagi Nagy Zoltán énekelt, Ha a jó bor megöregszik, Tolnai László és idősebb Szántó Ferenc dalát ifjabb Berki Béla zenekara játszotta el. Ez továbbra is a Hús csak prímás, itt a Dankó Rádióban, műsorunk feréné járunk. Végigmentem az Ormódi temetőn, ezzel a Füredi Mihály dallal folytatjuk, és egy 1997-es felvétellel, mely Kós Jánossal és ifjabb Sánta Ferenc zenekarával készült. Utána pedig a Simon Gáti Lányok című csárdás szól, Kutor Ferenc dala Zentai Annától.

Fitty-Firitty című népszínmű dala az Egri Ménes mint szürke. Szerzőpárosa Relle Iván és Lányi Géza, előadói pedig Tekeres Sándor és Lakatos Sándor zenekara hamarosan itt a Dankó Rádió Húscsak Prímásában. De előtte hallgassunk meg egy csádást Madarász Katalin előadásában. Váradi Aladár és Fekete Ferenc dala következik.

Hallgató Andalgó Csárdás és Friss következik. Evesi József és Malcali Frigyes dalát majd Zölda Petrezselyem címmel Kalmár Magda énekli. Nádor József és Acél Péter nótáját pedig Lovas Lajostól hallgathatjuk meg, Leszakítják a rózsát a szagáért. A művész úrnak Balog Sándor együttese muzsikál. Darázs Miska andalgóját Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból játsszuk önöknek, mely Szóka Júliával és Budai Sándor együttesével készült. De csak azután, hogy meghallgatnánk Molnár Lászlótól Váradi Sándor és Bicskei Dániel hallgatóját.

Ha egy kicsit ide jönne én hozzám, a gyümölcsöt leszedik, ha megéri. Minden kislány tért leszed, ha megkéri. Ha a gyümölcsöt leszedik, ha megéri. De minden kislány tejhez megy, ha megkéri. De a legény egy sem akar megélni, a mamával beszélni. Csak lányokkal menyecskékkel cicázni, jó lesz lányok a szívetekre vigyázni. De a legény egy sem akar megélni, a mamával beszélni. Csak lányokkal menyecskékkel cicázni, jó lesz lányok a szívetekre.

Vidovenyec János és Vejci Irma búfelejtőjére nem kell már sokat várni. Nem sokára Kapi Gábor énekli Johann János együttesével. Előtte egy 1981-es felvételről Morvai Károly és Tüttő János csádása szól, a Nem zörög a haraszt. Burakovács Andoré zenekara Bárány Pál Lászlónak muzsikál. Archív felvételről Sebő Miklós is darra fakad, Nyisd ki babám az ajtót, Lányok, lányok a faluban, és Édesanyám a kendőm. A művész úrnak Magyar Imre zenekara muzsikál, de csak azután, hogy Pere János elénekelné Balázs Árpád és Antal Iván hallgatóját, és ha jól hallom, már kezdi is.

0: A Dankó Rádióban most archív felvétel következik.
1: Kati! Kati, gyere ki! Gyere már, no, Kati!

korompa. Én kis lányom adta, én is ügyadtam oda, 16 esztendő korompa.

Ez volt Kovács Magda és Zé Horváth Gyula Nem hiszed el című dala Csala Judit tolmácsolásában. És kedves hallgatóink, ez volt mai Húscsak Prímásunk itt a Dankó Rádióban. Köszönöm valamennyi kollégám nevében a figyelmet, reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is. Ha ez így van, maradjanak még a Dankó Rádió mellett, és a folytatásban is hallgassanak minket. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra minden jót kívánok, ünneplő, verbunkos és friss következik.

0: Műsorajánló. Népek dalai. Világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Minden pénteken 23 órától világzenei koncerteket hallhatnak.
2: Szép a palotoni hajnak, önságbort a
1: porraban. Most pénteken színpadon Csík János és zenekara a Mezzo.
2: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássak, az eső csak hol.
1: Hallgassa a világzenei magazinunkat minden este 9-től, benne pedig most pénteken 23 órától Csík János és a Mezzo zenekar koncertjét.
2: Szép a tavasz, szép a nyár, szép aki előttem jár, szép aki előttem jár, de még az éjjel vélem hát.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Kisváros. Minden hétköznap 16 órától a Dunavörtön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
4: Jó estét kívánok! Mostanában többször emlegettem az Új Pátria lemezsorozatot, vagyis nem csak emlegettem, hanem ennek 50 CD lemezéről felvételeket hallgattunk meg, és ma is ezt tesszük, hiszen a Magyar Rádió archívumából Árendás Péter előadása nyitja majd Táncházban című műsorunkat a Tarna Leleszi zenekarról. Ez az előadás a Néphagyomány zenészmesterei sorozat egyik darabja. Az Új Pátria, jövőnk öröksége 50 lemezes sorozat, 46. albuma mutatja be a Barkóság népzenéjét Heves megyéből, a Tarna Leleszi zenekar repertoárján keresztül. E falu a Barkóság egyik települése, mely néprajzi kistáj Gömör, Nógrád, Borsod és Heves megye határvidékén található, a Sajótól délnyugatra az Agyva forrás vidékéig, a Rima, a Hagony és a Hódos patakok mentén, illetve ezek közvetlen környékén. A népcsoport elnevezését, mint oly gyakran, először gúny névként használták, amivel később maguk a barkók is azonosultak. Mivel a rimavölgyi földművelésből és nagy állattartásból élő református magyarok szemében az erdei állattartó római katolikus népesség egyet jelent a barkóval, a megnevezést egyre nagyobb körzetben honosították meg, és így módon maga a népnév fokozatosan terjedt ki egyre nagyobb területre. A szűk völgyekben megbúvó, elzárt falvakban a barkók hosszú ideig viszonylag archaikus népi kultúrát őriztek meg, a 19. század végén azonban az ózdi bányaipar fellendülésével a barkóság dinamikus fejlődésnek indult, és különleges, rájuk jellemző kultúrájuk, folklórjuk már-már veszendőbe ment. De az utóbbi évtizedekben szerencsére egyre többen, egyre többet tesznek a barkók tárgyi és szellemi örökségének megőrzéséért. E vidék muzsikusai közül most Árendás Péter a Tarna Leleszi zenekart mutatja be.
5: Kedves hallgatóink! Mai adásunkban egy olyan magyarországi falusi zenekart mutatunk be önöknek, melyek tagjai ma is élnek, és alkalomattán még muzsikálnak is. Egertől északra, Heves megye északi csücskében található Tarna Lelesz, a Mátra és a Bükk-hegység tövébe meghúzódó kis település. Az itt élő cigányzenészekkel az utolsó óra gyűjtései során 2001. február 12-e és 14-e között 15 órányi hangot rögzítettünk, és bátran állíthatjuk, hogy a vidék egyik legkiválóbb, máig fennmaradt vonós bandájáról van szó. Tanó Ferenc és társai jól ismerik a Mátra vidék és tágabban a keleti palócok hagyományos zenei világát, és kivételesen nagy repertoárral rendelkeznek. Mai első hangfelvételünkön a palócok jellegzetes férfi táncának zenéje, a Vasvári Verbunk hallható. Tanó Ferenc kétféle dallamot is játszott, az elsőt Gömörben is használták, a második dallam az Ipoly vidéken Huszár Verbunk néven ismert, melyhez a hagyományokhoz hűen Frist is társul. Az utolsó óra felvételei során a gyűjtést Vavrinec András vezette.

A Mátra vidékre jellemzőek a régi stílusú ereszkedő pásztornóták, melyeket a Tarna Leleszi zenekar kötetlenül hallgatónak, majd kötötten csárdásnak és friss csárdásnak is elmuzsikál. A környék egyik legismertebb népdala, a Ködellik a Mátra következik.

A magyar nép emlékezetében máig fennmaradtak a betyárok. A Mátravidék legismertebb betyára Vidrócki Márton volt, kinek emlékét a Vidrócki híres nyája népdalunk is őrzi. Ezt halljuk most, először hallgatónak, majd lassú csárdásnak muzsikálva.

A tarnaleleszi cigányzenészek nem csak a régi magyar népdalokat ismerik, hanem játszanak cigánycsárdásokat is. A most következő dallam a De sok eső, de sok sár szöveggel közismert.

Az utolsó óra gyűjtései során a tarnaleleszi muzsikusokkal sikerült elhívni a szomszéd faluból, Szentdomonkosról Sike Bélát is, aki szintén jól ismeri és remekül énekeli a környékre jellemző régi dalokat. Számos felvétel készült vele is, a tarnaleleszi banda kíséretével.

Tisztelt hallgatóink! Mai alkalommal a Heves megyei Tarna Leleszi zenekar játékát és e vidéki jellegzetes régi repertoárját hallgattuk. Búcsúzóul még egy régi pásztornóta, az Esik eső szövegkezdetű hallható először hallgatónak, majd Csárdásnak és Friss Csárdásnak eljátszva. Tanó Ferenc és zenekara muzsikál.

0: magyar néphagyomány zenészmesterei sorozatból dr. Árendás Péter előadását hallották a Tarna Leleszi zenekarról. Folytassuk Táncházban című műsorunkat e vidék dalaival. Vince Gáborné Szabó Jolán énekét az előbbi műsorban hallott Tarna Leleszi, Danó Ferenc becenevén Fityink által vezetett zenekar kíséri. Aztán a Fedémesi asszonyok következnek, majd Vince Rudolf, Fehér József és Sike Béla énekel, szintén a Tarna Leleszi zenekar kíséretével.
1: Ködölj!

0: továbbra is a Barkóság muzsikája szól Táncházban című műsorunkban, de már nem eredeti felvételekről, hanem táncházas muzsikusoktól hallhatjuk e vidék dalait. Mohácsi Albert és Nagy Zsolt 14 banda című albumán Pál István Szalonna Prémás és Ürmös Sándor címbalmos játssza Mohácsi Albertel és Nagy Zsolttal a Barkóság dallamait, közreműködik Lázár Csaba színművész. Utána pedig a Dobroda zenekar felvétele szól, melynek címe Barkóságtól Mátyusföldig.
1: Mert azt tanultam, mindenütt azt láttam, hogy az apák dolgát folytatják az utódok. Erős a hitem, hogy így van az jól. Mert én csak folytatása akarok lenni apáimnak, és munkám folytatása az ő munkájuknak. Ezért.

Felvidéki Mátyúsföldi dalok zárják Táncházban című műsorunkat a Csík zenekar, majd a Bürkös előadásában. Népzenei műsorunk utolsó dalai előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Július 10-e péntek van, kezdődik a Népek dalai, a Danko Rádió világzenei válogatása. Színes világzenei csokor, amely muzsikákkal bejárjuk az egész földet. Sok újdonságot hallunk egész héten. Ma este például egy török származású holland zenekartól, az Altingüntől. Folytatjuk aztán sorozatunkat, amelyben a Vomex, a legnevesebb világzenei seregszemle életműdíjasait mutatjuk be. És ma este világzenei koncerttel is készülünk. 23 órától képzeletbeli színpadunkon Csík János és a Mezzó. Kellemes péntekestét kívánok mindenkinek. Új világzenével indítunk az ír Poor Creatures muzsikájával. A dal tőlük az All Smiles Tonight.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A héten sok-sok újdonságot adunk műsorunkban, egy ilyen a következő is. Folytassuk most az amszterdami, török gyökerű, pszichedelikus zenekarral, az Altingünnel és egy dallal 2026-os korongjukról. A Garip című lemez címe törökül furcsát, különöset jelent. Az anyag Neset Ertas előtt tiszteleg, aki az anatóliai énekes dalszerzői és népi bárd hagyomány egyik meghatározó alakja volt, és több mint 30 albumot vett fel 2012-ben bekövetkezett haláláig. Az Altingün zenéjében régóta sajátos módon találkozik az anatóliai népzenei alap, a 60-as évek pszichedelikus rockja és a mai feszesebb megszólalás. A 2026-os lemez azért is új fejezet, mert Merv Dasdemir énekes és szintetizátoros 2024-es távozása után a zenekar fontos tagja hiányzik a csapatból. A dalok szerelmi fájdalmat, vágyakozást hordoznak, de mindezt könnyed, mégis gazdagon rétegzett grúvok, vonósok, szaxofon, slide gitár és elektromos billentyűk színezik. Az Altingün itt nem egyszerűen feldolgozza Neset Ertas dalait, hanem saját zenei nyelvére fordítja le azokat. A hagyomány így nem vészel, új fényt és új ritmust kap. Következzen a török származású holland zenekar, az Altingün, a daltőlük a Geljen imag gel.

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Egész héten a Vomex, a legnagyobb világzenei seregszemle korábbi díjazottjait ünnepeljük. 2012-ben nyert a skandináv világzene kultikus előadója, a finn Vártiná, amelynek pályafutása 1983-ban egy kis faluból indult, ahol aféle hagyományőrző ifjúsági csoportként muzsikáltak. Aztán, ahogy a tagok felcseperedtek és zenei tanulmányaik miatt Helsinkibe költöztek, az együttes felállása és stílusa is átalakult. A tiszta hagyományt előbb autentikus feldolgozások váltották fel, a 90-es évek közepétől pedig már jobbára saját szerzeményekből álltak etnopop lemezeik. 2016-os Vienna című lemezükön azonban újra a tradícióra helyezték a hangsúlyt. Ennek hátterében egy karjalai zarándokút állt, amelynek során ugyanazok a házikók, szaunák, tavak és ladikok fogadták az együttes tagjait, amelyeket ódon képes tapokról már ismertek. Ennek az élménynek a hatására visszakanyarodtak zenei gyökereikhez, de jellegzetes hangoltságukon így sem esett csorba. Következik a Vomex, a legnagyobb világzenei seregszemle 2012-es díjazottja. A finn Vártiná játszik, a dal az Emoton.

0: Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek Dalai. Péntek lévén ma is lesz világzenei koncert, ma este 23 óra után Csík János és zenekara a Mezzo koncertjét hallhatják. Friss, lendületes előadásukban a magyar népzenével együtt szólalnak meg. A szórakoztató, jó hangulatú, jazzízű dallamok olyan zenészek tolmácsolásában, akik közül ki a népzenéhez, ki pedig a jazz muzsikához áll közelebb. Éppen ezért színes, újszerű és magával ragadó a zenekar muzsikája, szokatlan és mégis jólesően ismerős. A formáció eredetileg jótékonysági felkérésekre állt össze, de a produkció egyre több koncert felkérést kap. A dalok, ahogyan Csík Jánostól megszokhattuk, népzenei köntösben szólalnak meg, szerethetően megidézve a régi időket és újra is gondolva azokat.
1: Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássak, az eső csak
0: Csík János és a Mezzo zenekar első közös lemeze 2019-ben jelent meg, Szép a tavasz, szép a nyár címmel, amit rögtön jelöltek fonogramdíjra is. A népzenész azt mondja, több éves ismeretség fűzte már a Mezzo zenekar tagjaihoz, hiszen ők is kecskemétiek, ahogyan Csík János is. A közös munka a jótékonysági felkérésre indult a csapattal, kezdetben falusi, autentikus népzenét adtak elő, ezt mindannyian jól tudták játszani, évtizedekkel ezelőtt a Csík zenekar is ezzel kezdte. Aztán a közös alkalmak egyre gyakoribbá váltak, a repertoárba pedig menet közben a könnyedebb műfajú dalok is becsúsztak. Csík János úgy látta, érdemes összerakni a produkciót egy igényes lemezre. János és a Mezzo zenekar bulián közreműködik majd Szabó Balázs is. A koncertet ma este hallgathatják majd meg 23 óra után itt a Dankó Rádióban.

ízleljenek, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. 9-től.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, mégpedig világzenével Írországból.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek, folytatódik most a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás, melyben ebben az órában is jön vadonatúj felvétel, ezúttal az Egyesült Államokból. Folytatódik sorozatunk, amelyben a legnevesebb világzenei seregszemlet, a Vomex életmű díjasait mutatjuk be. Emellett hallunk világzenét libanoni származású kanadai előadótól, szól dal persze a Balkánról is, most pedig irány Írország egy vadonatúj dallal a Váró felvételét adjuk már is. Utána pedig, ha már a környéken járunk, egy északír együttes, a Conlás zenekar játszik nálunk. További kellemes

Dankó Rádiót hallgatják világzenei válogatásunkkal, ez a Népek Dalai. Sok újdonságot hallanak nálunk egész héten, ilyen a következő is. Jesse Appleman, kaliforniai mandolinos, 2026-os nagylemezéről hallgatunk már is egy dalt. A Where We Go című korong egy fontos életpályaváltás lenyomata. Jesse Appleman ugyanis maga mögött hagyta korábbi non-profit munkáját, hogy teljes figyelmét a zenének szentelje. A lemez saját dalokat és feldolgozásokat egyaránt tartalmaz. Hangulata nyugodt és természetes, mintha egy lassan hömpögő folyó ritmusát követné. Jesse Appleman mandolinja ebben a közegben visszafogottan szól. Nem a virtuózitás kerül előtérbe, hanem a mandolin tiszta, gondosan formált hangja áll középpontban, miközben a dalok az old time, a bluegrass és az új akusztikus kamarazene határterületein mozognak. Van a lemezen olyan instrumentális felvétel, amely különösen jól mutatja, hogyan kapcsolódik össze Jesse Appleman játékában a hagyományos amerikai gyökérzene és a finomabb kamarazenei gondolkodás, míg a nem sokára hallható dalában egy feldolgozás csendül fel, a folk hagyomány felől tágítja tovább a lemez zenei világát. Jesse Appleman, kaliforniai mandolinos, 2026-os lemezéről következik most egy dal.

0: Ezekkel a zenékkel kellemes a pihenés. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.
1: De pasar la noche por ahí.

A Dangó Rádiót hallgatják, ez a Népek Dalai világzenei magazinunk, benne pedig ezen a héten a legnagyobb világzenei seregszemle, a Vomex díjazottjait ünnepeljük. A Vomex nem csak egy díjátadó, egyszerre vásár, koncertsorozat, dokumentumfilmfesztivál és konferencia is. 2015-ben Budapesten tartották a Vomexet, ahol a díjat Cseik Ló kapta. A szenegáli zenészt nehéz egyetlen országhoz kötni. Nyugat-Afrika a zenei hagyomány tekintve egységes terület. A gyarmatosítás következményeként megállapított államhatárok ugyanis nem kulturális határok, nem is nyelviek vagy etnikailag. Zeneileg az egykori nagy Mande birodalom területét lehet egy régiónak tekinteni. Ez ma legalább 8 országot jelent. Malit, Szenegált, Burkina Fasót, Elefántcsontpartot, Gineát, Gambiát, valamint Mauritánia, Niger és akár Kongó egy részét is. Ezt a hagyományt összekötik a jellegzetes hangszerek, a kora, a balafon, a ngoni, a dzsembe és az énekmondó dinasztiák hagyománya, az úgynevezett dzseliké. Mégis ezen a hatalmas területen belül vannak regionális sajátosságok és helyi műfajok. Cseik Ló a térségen belül azonban inkább kivétel. Egyrészt mert nem zenész dinasztiából származik, ami ritkaság arrafelé a muzsikusok között. Másrészt mert családi hátteréből fakadóan nem kötődik szorosan egyetlen regionális hagyományhoz, hanem inkább magából olvasztja Nyugat-Afrika zenéjének minden elemét, vagyis szintetizálja azt. Következik a Vomex 2015-ös díjazottja. Cseik Ló énekel, ez tőle a Deg Gui.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

0: Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Péntek van, így aztán ma is lesz világzenei koncert, ahogyan mindig ilyenkor 23 óra után. Ma este Csík János és zenekara a Mezzo koncertjét hallhatják. Csík János persze nem kell bemutatnunk, a róla elnevezett zenekar évtizedek óta sikeres, de a névadó nem csak velük muzsikál. A Mezzóval jó régen kezdődött a közös munka, éveken keresztül koncerteztek már, mire megjelent első közös nagylemezük. A jó szolgálatból összeállt csapat kezdetben szociális intézményekben és városi ünnepségeken muzsikált. Repertoárjukat Csík János saját szerzeményei mellett több hazai és székelyföldi tájegységről származó népdal színesíti, de az amerikai népzenéből, a countryból és a bluesból táplálkozó bluegrass műfajt is megidézik zenéjükkel.
1: Szép a balatoni hajnal, öncsárbort a poharakban.
0: Csík János bármihez nyúl, szerethető muzsika lesz belőle. Így van ez fúziós formációjával, a Mezzóval is. Mind lemezen, mind koncerten sajátos, jó hangulatú zenei élményt ígér. A Mezzóban társait a jazz, a könnyű zene és a népzene területéről választotta. Előadásuk friss és lendületes. A magyar népzene békés fúzióra kell a jazzzel, vagy a szórakoztató, de igényes könnyű zenével, amelyben egyaránt otthon érzik magukat a különböző területről érkezett muzsikusok. Csík János azt mondja, könnyű dolga volt, mert a Mezzo segített megvalósítani saját zenei ötleteit, a szívének kedves dalokat.
1: Szép a tavasz, szép a nyár, szép, aki előttem jár, szép, aki előttem jár, de még az ilyen vélem ház.
0: Ilyen nagyszerű muzsikákkal várja önöket Csík János és csapata a Mezzo. A bulin közreműködik majd Szabó Balázs is. A koncertfelvételt nem sokára indítjuk, 23 óra után kezdődik Csík János és a Mezzo zenekar bulija, itt nálunk a Dankó Rádióban.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig.

0: Rövidesen 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, mégpedig világzenei koncerttel. Hamarosan a színpadon Csík János és zenekara a Mezzo.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat! Folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, ez világzenei válogatásunk. Péntek van, este 11 óra, ez pedig azt jelenti, hogy indul a világzenei koncert, ezúttal itthonról. Friss, lendületes előadásukban a magyar népzenével együtt szólalnak meg. A szórakoztató hangulatú jazzízű dallamok olyan zenészek tolmácsolásában, akik közül ki a népzenéhez, ki pedig más stílusokhoz áll közelebb. Csík János és a Mezzo. Ők játszanak a ma esti koncerten. Első közös lemezük 2019-ben jelent meg, Szép a tavasz, szép a nyár címmel. Ezt a dalt is játsszák majd ma este a koncert vége felé. A lemezt jelölték fonogramdíjra is. A népzenész azt mondja, több éves ismeretség fűzte már a Mezzo zenekar tagjaihoz, hiszen ők is kecskemétiek, ahogyan Csík János is. A közös munka jótékonysági felkérésre indult a csapattal, aztán a közös alkalmak egyre gyakoribbá váltak, és elkészült 2019-ben az első közös lemez is. Most ők játszanak, következik Csík János és a zenekar a Mezzo. A koncerten pedig közreműködik a kiváló világzenész Szabó Balázs is, sőt egy LGT dal átirata is felcsendül majd a koncerten. Következzen a Dankó Rádióban akkor a péntek esti világzenei koncert. A színpadon Csík János és a Mezzo.

mindemellett azért városi fiúk vagyunk, és persze éljük a város élet zaklatot, ilyen a pillanatát, de azért jó néha leülni egy kávéházba, vagy esetleg egy szép nyugodt muzsikát hallani, miközben lüktet belül az élet, a gond, vagy az öröm. Ülök a kávéházba.

úgy élni, mint a fák. Igen. Munkában szüntelen. Termést nevelni, bármilyen kicsit. Óvni, míg megézesedik. Állni, túlélni öklelő vihart, visszaütve is, és kinőni a bajt. Évről évre újabb rügyekkel, sír még nyúló gyökerekkel, elszántan, évelő reménnyel megtelni

A péntek esti koncertet hallották a Dankó Rádióban, Csík János énekelt és a Mezzó zenekar játszott. A koncerten közreműködött Szabó Balázs is. Remélem tetszett a koncert. Jövő héten, pénteken este egy újabbal várjuk majd Önöket 23 órától itt a Dankó Rádióban. Most pedig már csak percek vannak éjfélig, itt az idő, hogy búcsúzzam. A hétvégén is világzenei program esténként 9-kor itt a Dankó Rádióban Popovics László várja Önöket. A szerkesztő műsorvezető Szabó Tamás vagyok. Kellemes hétvégét mindenkinek!

Zenerádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Köszönjük szépen!
1: Dankó Rádió. Békés Csabán FM 100,9. A Magyar Zene Rádiója.

várja a nyáron az én igaz hitelára. Dollérónra elvarták a csillagot, egy szép kis lány szeme csak úgy ragyogott. Ő lesz a nékem, akarja a nyáron az én igaz

0: megölni, ötször, hatszor, hétszer, nyolcszor, kilencszer megölelni.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
1: Népzenék.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdjük 20 csak prímásunkat. Tartsanak velünk a következő 1 órában, amelyet már is Lente Lajos és Jeremiás Béla zenekarának egyik közös felvételével kezdünk. Szebben ragyog a két szemed. Majd Kinek van, kinek nincs kút az udvarában címmel, Farkas Rozika egy andalgót énekel, méghozzá ifja Berki Béla zenekarának kíséretével. Kellemes időtöltést kívánok!

az imént hallott felvétel a Dankó Rádió Jó ebédhez szól a Nóta című műsorában készült. Van egy szőke asszony, Sándor Jenő és Jávor László hallgatójával folytatódik műsorunk. Német Csicsó József és zenekara nem sokára Berkes Jánosnak muzsikál. Jó estét kívánok, hallja maga Barna, Lőre, Lőre, Cudarlőre. Ezeket a dalokat Simon Boglárka és Jenei Gábor énekli el nekünk nem sokára, ifjabb Sárközi Lajos zenekarának társaságában. Aztán ifjabb Berki Béláék muzsikálnak, de akkor már Szeredi Krisztina nótázik. Sándor Jolán és Németh Gyula frissének címe Egy kicsi ház van a domb tetején.

folytatásban három dankóklubos felvételt játszunk önöknek. Egy Révfülöpit, egy Győrit és egy Budapestit. A budapesti a Csepeli Munkásotthonban készült 2019. december 5-én. Szigeti Felcsivel és Báder Ernő zenekarával elevenítünk fel néhány percet, gyere, gyere, ülj az ölembe. 60 kis Gyöngyi is dalra fakad, Nincs szebb madár a fecskénél címmel, Baranya István és zenekara muzsikál. Most pedig jöjjön Kolostyák Gyulától és Balázs Tamás együttesétől Kis Angyal Ernő és Borsi Darázs József hallgatója Balatoni nádasparton. Révfülöpi szabadtéri színpadról szól.

hazamegyek, édesanyám, hazam nem sokára. Otthon leszek, amikor rám kinyílik.

0: kopogós a csizmám, ég a kunyhó. Ezt a két dalt énekelt el nekünk az iméntiekben Gáti Pál, akinek Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült felvételünkön Miskolci Balogh Zoltán zenekara muzsikált. Mai adásunk felénél járunk, a folytatásban Máté Otíliát hallhatjuk, amint Boros Lajos zenekarának kíséretével Simon Fikálmán és Tóth Kálmán hallgatóját énekli. Hegedülnek, szépen muzsikálnak. Majd Nem elég a boldogsághoz címmel Vas Gábor és Rakk István csárdása is elhangzik, méghozzá Hollai Bertalantól.
1: Hegedül!

0: hallgathat aztán is. Ha eljönnél kis házamba, várna csók még száz is. Hely, mert egy csók többet ér, mint 400 katasztrál is.
1: Önök továbbra is a Magyar Zene Rádióját hallják, ez pedig benne Hús csak prímásunk, Tagadom, tagadom címmel Kubányi György áldása következik, az előadó Nemes Ildikó lesz. Majd Kalina Enikőt hallgathatjuk Terék József együttesének társaságában, Szerdahely János és Zé Horváth Gyula frissének előadóiként, Csóka, csóka, szürke csóka. A lassú csárdást majd ezt követően Vadász Károly klarinéton játsza, és halljuk még ifjabb Déki Lakatos Sándort és zenekarát is.

Hamarosan Pataki István, majd Besenyei Ferenc, utána Erdős Melinda és Kollár Katalin énekel. Szerettem egyet, a friss Leszler József és Segesdi László szerzeménye, Sárközi Béla és zenekara muzsikál majd. Erdős Melindának pedig Lakatos Miklósék húzzák Tarcsai Vilmos nótájában a vásárhelyi híres promenádon. Besenyei művész úr Morvai Károly és vásárhelyi Kun István andalgójával érkezik, valamint Ifjabb Sánta Ferenc zenekarával 1990-ből. De természetesen a hallgatóval kezdjük, Pataki István Görgő Tibor dalával érkezik. Zúg az erdő, zúg a nádas.

Mi mozog? De hogy ki énekel, az biztosan tudom, Zentai Anna. És ifjabb Magyar Imre zenekara muzsikál hozzá. Előtte is Csárdás szól, Reményi Béla és Kevejenő dala, a kékpettyes rakott szoknya. Kossár Szabolcsot halljuk majd, és Farkis Béla zenekarát. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Orosz Barna és Baja Mihály hallgatója itt és most szól, Gá Gabriellától. Tavasz legyen, ha meghalok.

0: sem róka, se nem nyúl, szomszéd asszony meg egy úr, ugrott ki a zöld leveles bokorból.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan véget ér a Hús csak prímás, valamennyi kollégám nevében köszönöm, hogy velünk tartottak, maradjanak még a Dankó Rádióval, ha tehetik, most még Bangó János és zenekara játszik itt a Hús csak prímásban. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült a felvétel Kertész Zsigmond Lajos dalából. Szép a rózsám, nincs hibája. Viszont hallásra Morvai Noémit hallották.

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Mostanában többször emlegettem az Új Pátria lemezsorozatot, vagyis nem csak emlegettem, hanem ennek 50 CD lemezéről felvételeket hallgattunk meg, és ma is ezt tesszük, hiszen a Magyar Rádió archívumából Árendás Péter előadása nyitja majd Táncházban című műsorunkat a Tarna Leleszi zenekarról. Ez az